Kisztől az Arany Tízig című albumáról Maros Széki tánczene szól ma esti népzenei műsorunkban. A zenekar prímása a lemez készültekor Halmos Béla volt, a cimbalmos Petrovics Tamás, a brácsás Dövényi Péter, a bőgős pedig Nagymarosi András. A zenekar énekese Fábián Éva, de a felvételeken hallhattuk még énekelni Szilvási Esztert és Tintér Gabriellát. Nos, erről az albumról még a Maros Széken járt táncok közül korcsos és szöktetős szól, aztán pedig egy a táncházban rögzített jóízű nótázás zárja felvételeink sorát.

Ma esti népzenei műsorunkat Maros széki, illetve a mezőségi Maros szék mezőkörpény dallamai zárják. Konkoly csenge énekét Szabó Dániel cimbalmos kíséri, majd pedig mezőkörpényi zenészmesterek játszanak egy magyar párt. A zenekar tagjai Ruszi Sándor, Ruszi Lajos, Bogányi András, Lomperdeán András és Ötvös János. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét Vasvári Anna Máriát hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 174. adása.

Fekete Bori neve nem ismeretlen a népzenész néptáncos körökben. Az alapot a családi háttér adta, ám ebből már jó ideje kikacsint, más műfajokban is kipróbálva magát. Több mint 10 éve tagja a Dobroda zenekarnak, néhány éve már a Csalga énekesnője is, valamint a Főszállott a páva 3 évadában is szerepelt. 2 önálló lemeze is megjelent. Ezen a hétvégén a második, 2025-ös, hagyományos népzenei lemezéről válogatunk.

Zenész családba született, édesanyja néptáncos, édesapja pedig Fekete Antal, becenevén Puma, a táncházmozgalom legendás kontrása és gyűjtője, aki a 70-es évektől visszatérő vendég volt Mezőségen. Így Bori életében a népzene és a táncházak világa gyermekkorától kezdve természetes módon volt jelen. Bár a néphagyomány azon belül is a mezőségi muzsika jelenti számára a legfőbb szakmai alapot, pályája során tudatosan nyitott más zenei műfajok felé is. A színpadi jelenlétet és az önképzést folyamatos tanulási folyamatként fogja fel, amelyben a tudás átadása és a megújulás kéz a kézben jár.

részleteket hallottak Fekete Bori legújabb lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

begyújtottad a szívemet, lát.

hajra, sokat fölhajtottam az ajra. Vettem egy nékék a leshal felső sejem rokonyát. Sejhaj, jaj, de sokat fölhajtottam az ajra.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: csókodák, táncra perdünk örökre a világ.
1: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: amelyek meges tüzünk a nyáron.
1: Dankó Rádió. Sárospatakon FM 98,1. A Magyar Zene Rádiója.

pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Az AfD nyerheti a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban. Több halálos áldozata van Miami-ban a teherszállító repülő balesetnek. Egyelőre marad a napos, száraz idő. Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Demet Íme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli szavazatot kaptak. Az ARD és a CDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett felmérései szerint rekord részvétel volt a tartományi választáson. A jogosultak mintegy 78%-a járult az urnákhoz. Több halottja és súlyos sérültje van a Miami-ban történt repülőgép balesetnek. Az egyik csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott azon, és több járművet elsodort egy közeli parkolóban, majd lángba borult. Legkevesebb 5 halálos áldozat van, 3 embert válságos, 2 pedig súlyos állapotban ápolnak kórházban. Ma temetik a háborús bűnökért és népirtásért elítélt Ratko Mladicot Szerbiában. Az egykori vezérkari főnökért több helyen tartottak megemlékezést a boszniai szerb köztársaságban az elmúlt napokban. Az Európa Tanács szerint egy háborús bűnös dicsőítése jogellenes és sérti az áldozatok emlékét. Ratko Mladic volt a hadsereg vezetője az 1995-ös szrebrenicai népirtás idején, amikor több mint 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. Ütemezetten halad a munka Paks és Dunaszent Benedek között, csak nem 70 000 köbméternyi követ építettek már be, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, egy fenékküszöb építésekor a meder mélyülése természetes folyamat. A kormányfő Facebook oldalán azt is írta, a Duna balpartján jól halad a kikötő építése is, a paksi atomerőmű pedig stabilan termel. Várhatóan 250 milliárd jut közvetlenül az egészségügyi szakdolgozók béremelésére. Ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke. Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszer dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket. Ma még lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Napos időre számíthatunk eső nélkül. Időnkénti fátyolfelhők, délutántól északon helyenként gomoly felhők is jöhetnek. A déliesre forduló szelet főként az északnyugat-nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A hajnali 8-13 fok után napközben 25-32 fok várható.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Úgy tűnt az ősz a nyárnak, hogy egészen pontosan, vagy legalábbis nagyjából mikor, azt majd nem sokára elárulom önöknek. Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Tankorrádiót hallgatják, egy új munkahetet kezdünk, 2026. szeptember 7-e van, 7 perccel múlt, 6 óra. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Ma is 10 óráig töltjük majd együtt a reggelt, remélem, hogy majd önök is azt mondják, hogy ez is egy jó hangulatú, dankós reggel volt, jó muzsikával. Ebben az órában is már megpróbálunk minden műfajból a legjavát nyújtani önöknek. Örökzöld, operettrészlet, nóta és népi muzsika is felcsendül majd. Kezdjük a nótákkal, Sárga, a Rigó, Kerek, a Cipó éneki nem sokára Mozsár Imre. Száldogál a fecske? Ezt a csárdást Dániel Gábor előadásában hallgatjuk meg. Játszom majd részletet Lehár a Mosolyország című operettjéből, Szucsong dalát Ning Hoang Long énekli, az Örök Zöldek között pedig felcsendül majd Vámosi János előadásában az Egy asszony miatt vagyok ilyen léha című dal is. Ahogy ígértem, megnézzük majd, hogyan változik az időjárásunk a következő néhány napban. Névnapos köszöntés is lesz még ebben az órában. Egy rövid összeállítás a híres születésnaposokról és a kiemelkedően fontos történelmi eseményekről nem is olyan sokára. Elsőként pedig egy andalgót játszom. A nóta címe A jó bor az drága. Előadója Bányai Márton, Németh Csicsó József és zenekara kísér. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

0: Fej, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó. Fej, hogyha az okoszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, gyerek a cipó, nékünk már házasodni volna jó.
1: 7:15 van, jó reggelt!
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: Nézzük, mi minden történt ezen a napon a történelemben. Természetesen nem mindenre lesz időnk, hogy megemlítsük, de a legfontosabbakat mindenféleképpen szeretném érinteni. Kezdjük. Szigetvárnál 1566-ban több mint egy hónapja tartott már a vár ostroma. Zrínyi és katonái hatalmas túlerővel néztek szembe, és szeptember elejére világosabbá vált, hogy Szigetvárat nem lehet tovább tartani. Úgyhogy ezen a napon Zrínyi a megmaradt védőkkel kitört az égő várból. A várkapitány és katonáinak nagy része elesett. Szigetvár ugyanaz oszmánok kezére került, de a védők ellenállása komoly veszteségeket okozott az ostromlóknak, és van még egy különös mozzanata a történetnek. Első Szulajmán szultán nem érhette meg a végső győzelmet, néhány nap korábban ugyanis meghalt az ostromtáborban, halálát pedig egy ideig titokban tartották a hadsereg előtt. Kassa 1619. Ezen a napon ölték meg azt a három katolikus papot, akiket ma kassai vértanúkként ismerünk, Kördösi Márkot, Pongrácz Istvánt és Grodzieczky Menyhértet. A történet a 30 éves háború és a kor vallási konfliktusainak világába vezet bennünket. A három papot hitük megtagadására próbálták kényszeríteni, majd megkínozták és megölték őket. Több mint 3,5 évszázaddal később, 1995-ben II. János Pál pápa Kassán avatta őket szentté. A borodinói ütközet szintén ezen a napon, 1812-ben zajlott, ekkor Napóleon serege már Moszkva felé tartott, amikor az orosz hadsereg útját állta. Az ezt követő borodinói csata pedig Napóleon egész oroszországi hadjáratának egyik legvéresebb ütközete lett. Egyetlen nap alatt katonák 10 000-rei estek el, vagy sebesültek meg, valahol 250 000 áldozatról is olvastam. Az oroszok végül visszavonultak, Napóleon pedig egy héttel később bevonulhatott Moszkvába, csak hogy ott nem várt a békeajánlat, a város jelentős része lángokban állt, az orosz vezetés pedig nem adta meg magát. Napóleonnak végül meg kellett kezdeni a visszavonulást, az orosz tél, az éhezés, a betegségek, az állandó támadások pedig felőrölték hadseregét. Ezen a napon 1822-ben egy új ország született, mégpedig Brazília. Dom Pedro, portugál trónörökös, São Paulo közelében jelentette ki, hogy Brazília elszakadt Portugáliától. A történelmi emlékezet szerint kardját felemelve mondta ki a híressé vált szavakat, hogy függetlenség vagy halál. Most Dom Pedrót hamarosan első Péter néven Brazília császárává koronázták, ez a nap pedig mindmáig Brazília nemzeti ünnepe. Most pedig egy egészen más történet, 1936. szeptember 7-én egy tasmániai állatkertben elpusztult az utolsó, bizonyítottan ismert erszényes farkas. Sokak szerint Benjaminnak hívták, viszont ezt azóta már megcáfolták. Egy biztos, hogy az az érdekessége ennek az esetnek, hogy az erszényes farkas éppen előtte nem sokkal kapott törvényi védelmet, de sajnos gyakorlatilag ez már késő volt. Az ember évtizedeken keresztül üldözte olyannyira, hogy Tasmánia még vérdíjat is fizetett az elejtett példányokért. 1940-ben ezen a napon londonegén német bombázók jelentek meg. Ez nem egy egyszerű légitámadás volt. Ezen a napon kezdődött a brit főváros elleni nagy bombázás sorozat, a Blitz. London kikötői és ipari területei súlyos támadást kaptak, és ez még csak a kezdet volt. 57 egymást követő éjszakán át bombázták a brit fővárost. A londoniak számára az óvóhely, a légiriadó és az éjszakai bombázás hónapokra, tehát a hétköznapok részévé vált. Magyarországon pedig 1950-ben ez a nap az egyháztörténet egyik legsúlyosabb kommunista intézkedéséhez kapcsolódik, ugyanis az államhatalom ezen a napon vonta meg a szerzetes rendek többségének működését, és végül 1996, ama már említett II. János Pál pápa ezen a napon járt Győrben, II. Magyarországi apostoli látogatásának 2. napján, szabadtéri szentmisét mutatott be, és találkozott a magyar katolikus püspökökkel, és most már mondhatjuk, hogy ez is történelem. Vissza a jelenbe, Szigeti Fercsi énekel a folytatásban, a dal címe Kék ibolyák, Balázs Tamás és zenekara kísér.

ahogy idéztem az óra elején, búcsút int az ősz a nyárnak, majd valamikor a hét közepe táján, addig igazából ennek jelét nem látjuk majd. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Előre láthatóan szerda csütörtök környékén érkezik az a hideg front, ami erős széllel csapadékot is hoz, utána pedig jelentősen lehűl a levegő. Na nem drámaian, de kifejezetten őszies jellegű lesz az időjárás. Ma túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, kevés felhő északon jelenhet meg, elméletben csapadék nem lesz, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, 25 és 30 fok közötti hőmérséklettel. A legmelegebb órákban ma, tehát szeptember 7-én, mikoron is begónia, dusán, kósa és psziché napja is van. Főnévnaposaink a Reginák, késő latin eredetű királynőt jelent, a keresztény névadásban pedig Máriára, a mennyek királynőjére utal. Nagyon boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Önöknek játszom a következő dalt. Egy asszony miatt vagyok ilyen léha, Vámosi János felvétele forog.

talál. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, ki meg sem érdemelt engem talál. Egy asszony, aki elrontotta már az életet, ki azt se tudta.

néha, ki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony miatt fáj a szívem néha, ki meg sem érdemelt engem talán. Egy asszony, aki elrontotta már az életem, ki azt se tudta,

0: aki azt se tudta, mi a csók és mi a szerelem. Egy asszony miatt fáj a szívem néha.
1: Dankó Rádió.

0: kívül, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Két perc múlva 6:45, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük első Erzsébet angol királynővel. 1533-ban ezen a napon született 8. Henrik és Boleyn Anna lánya. 1558-tól több mint 44 éven át uralkodott Angliában, korszakát pedig gyakran az angol kultúra és tengeri hatalom felemelkedésével, Shakespeare korával, illetve a spanyol armada vereségével kapcsolják össze. Érdekesik, hogy soha nem ment férjhez, ezért szűz királynőként is emlegették. Halálával 1603-ban ért véget Angliában a Tudor dinasztia uralma. Lenkei János 1807-ben született ezen a napon, az 1848-49-es szabadságharc honvéd tábornoka volt, és neve különösen azzal vált ismerté, hogy Galíciából 48-ban a huszár századával hazatért Magyarországra, hogy a magyar szabadságharc oldalán harcoljon. A világosi fegyverletétel után őt is Aradon tartották fogva, súlyos betegsége miatt azonban nem állították az aradi vértanúkkal együtt bíróság elé, az aradi várbörtönben halt meg 1850-ben. Ezen a napon született 1888-ban az erdélyi magyar irodalom egyik sajátos hangú írója, Karácsony Benő, regényeivel a két világháború közötti erdélyi világot ábrázolta humorral, iróniával és emberséggel. Elia Kazan 1909-ben született szeptember 7-én, ő a 20. századi amerikai színház és filmművészet egyik meghatározó rendezője volt, olyan klasszikus filmeket rendezett, mint a Vágyvillamosa, az Édentől keletre, Marlon Brando és James Dean pályájának alakulásában is jelentős szerepe volt. Pap Bertalan 1913. szeptember 7-én született, a magyar kardvívás egyik olimpiai bajnoka, 48-ban Londonban és 52-ben Helsinkiben is olimpiai aranyat nyert a magyar kardcsapattal. James Van Allen 1914-ben született ezen a napon, ő amerikai fizikus és az űrkutatás egyik úttörője. Az első amerikai műholdak mérései alapján az ő kutatócsoportja fedezte fel a Földet körülvevő nagy energiájú töltött részecskékből álló sugárzási övezeteket, ezeket Van Allen öveknek nevezzük. Amúgy Buddy Holly neve, gondolom, sokaknak ismerősen cseng, a rock'n'roll egyik úttörője 36-ban született ezen a napon, bár mindössze 22 esztendős volt, amikor repülőgép szerencsétlenségben meghalt, olyan dalokkal vált legendává, mint a Peggy Sue, vagy a There'll Be the Day, hatása pedig messze túlélte rövid pályafutását, még a Beatles tagjai is példaképként tekintettek rá. Mezei György, aki a magyar labdarúgás legendája, meghatározó edző, korábbi szövetségi kapitány, nem régen kellett tőle búcsút vennünk. A 86-os VB volt az utolsó, ugye, amelyen a magyar válogatott szerepelt, az ő irányítása alatt 1941-ben született. 43-ban pedig Gloria Gaynor, amerikai énekesnő, akinek a nevét szinte lehetetlen elválasztani az I Will Survive című daltól. Eredetileg ez egy érdekes dolog, a 78-as egyik kislemezének a B oldalára került ez a dal, mégis világsláger lett. A szakítás utáni talpraállásról szóló muzsika idővel jóval többet jelentett egyszerű diszkóslágernél. És ma ünnepel Lengyel Tamás, Jászai Mari díjas színész is, aki 77-es születésű. Színházi pályája mellett a szélesebb közönség számára televíziós és filmes szerepeiből vált ismerté, illetve az utóbbi években szatirikus politikai videóival is kedvelté vált. Nos, neki is és önöknek is kedves születésnaposok. Nagyon sok boldogságot kívánok, jó egészséget, Isten éltesse mindannyiukat. A folytatásban önöknek játszom Lehár a Mosolyországa című operettjéből Szucsong dalát, Ninduk Hallong énekel, az Operett Színház zenekarát és műzikel együttesét, Fejfer Gyula vezényli.

reggel, derűs napot kívánok! Púdás alatt az idő, mindjárt 7 óra. Kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát, addig Toki Horváth Gyula és zenekar a muzsikál. Nézzük, mivel indul a következő zenei óra. Gondolom rávágják, biztos Csárdás, ez így is van. Várnai Adrián előadásában csendül fel az Ez a legény nyalka is kezdetű nóta, ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
10: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
11: Jó reggelt kívánok, ez itt a Felkelő, a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja szeptember 7-én hétfőn, Regina és Dusán napján, én Benyó Rita vagyok. A hírek és benne az időjárás részletei a Krónika szerkesztőitől következik.
9: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
12: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják, a bemondó Bordi András. Főbb híreink először röviden.
13: A szélsőjobboldali AfD nyerte a német tartományi választást.
12: Itthon ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka.
13: Szerdáig marad a nyári idő, majd egy hideg fronthoz lehűlést és esőt.
12: Következnek a részletek. A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Sachsenhalt tartományban tartott választáson. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. Németországból Dizseri Dóra tudósított.
14: Németországban második világháború óta nem volt példa, hogy egy részben szélsőjobboldaliként is jegyzett párt kormányalakítás közelébe juthasson, kormányt alakíthasson egy tartományban. Emellett ugye szövetségi szinten is azért komoly üzenete van az AfD előretörésének és ennek a tényleg óriási eredménynek. Méghozzá az, hogy a szövetségi kormány az egy rendkívül népszerűtlen kormány, Friedrich Merz népszerűsége mély ponton van, 13-15% köré teszik, és ezzel az egyik legnépszerűtlenebb kancellár jelenleg Németországban, és ez is egy erős üzenet annak, hogy bizony a németek többsége, a német választópolgárok jelentős része elégedetlen a szövetségi kormány munkájával. Ebből a két okból adódólag, bár Sachsenhalt egy elég kicsi tartomány, itt a német választópolgárok csupán 2,5%-a él egyébként, mégis ugye azt látjuk, hogy nemzetközi figyelem középpontjába került ez a tartományi választás, és hát ez tulajdonképpen a részvételi arányon is meglátszik. 80% körüli részvételi arányról beszélnek a német közmédiában, ez amúgy egyébként ilyen 60% körül szokott lenni tartományi választásokon, szóval ebben is történelmi rekordot döntöttek.
13: A baloldal, a zöldek és a szociáldemokraták 9% körüli eredményt értek el.
12: Kijev biztatónak, Moszkva hasznosnak nevezte az amerikai delegációval az ukrajnai háború lezárásáról folytatott hétvégi tárgyalásokat.
13: Donald Trump elnök külön megbízottja Steve Witkoff és az elnök veje Jared Kushner üzletember előbb Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel egyeztetett. Az amerikai külön megbízottak remélik, hogy további előrelépést érhetnek el a béketárgyalásokon.
9: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
12: Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés.
13: Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet, ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor a miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. A most kezdődő és december 15-ig tartó őszi ülésszak törvényalkotási programjában 83 előterjesztés szerepel.
12: A föld, valamint a vadászati törvény megváltoztatását ígérte az agrárminiszter. Bóna Szabolcs egy podcastban arról beszélt. Jelentős probléma, hogy a használat és a tulajdon elválik egymástól, így a támogatásokon és a földbérleti díjakon keresztül jövedelem áramlik ki az ágazatból.
13: A tárcavezető hozzátette, a fiatalok termőföldhöz jutásához, a talajjavításhoz vagy az öntözési rendszerek kialakításához szükség van ezekre a forrásokra. Bóna Szabolcs szerint a vadgazdálkodás sem működik megfelelően, ezért szükség van a törvényi háttér megváltoztatására.
6: Ha azt szeretnénk, hogy valóban olyan beruházások, mert ez beruházásnak lehet nevezni mondjuk egy talajjavítást, történjenek területeken, vagy akár öntözési rendszerek kialakítását, hogy ezek jól működjenek, azt nem fogjuk tudni megcsinálni anélkül, hogyha nem nyúlunk hozzá a földtörvényhez. Tehát hozzá kell nyúlni, mert ha egy új stratégiát rajzolunk az agráriumnak, annak része kell, hogy legyen a földhasználat, a földtulajdon szabályozása is.
12: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter.
13: Lannert Judit, a Debreceni Egyetem tanévnyitóján arról is beszélt, hogy a képzés megújítása a hazai oktatás jövője szempontjából a legfontosabb kérdés. Ezért szeretnének egységes, átlátható és magas színvonalú tanári képzést kialakítani. Hangsúlyozta, egyszerűsítik a felvételi folyamatot, felszámolják az állami és alapítványi fenntartású egyetemek közötti egyenlőtlenségeket, és a következő tanévtől egységesebb, igazságosabb finanszírozási formát alakítanak ki. Emellett áttekintik a lakatás és ösztöndi kérdését.
12: Várhatóan 250 milliárd forint jut az egészségügyi szakdolgozók béremelésére, ezt mondta az M1 híradójának a kamara elnöke.
13: Balogh Zoltán üdvözölte, hogy a tárca bevonja a szakdolgozókat az egészségügy megújításához szükséges döntésekbe. A tervek szerint a jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és a képesítéseket.
12: Fogászati munkacsoportot alakít a kormány az állami fogászati alapellátás problémáinak megoldására, közölte az egészségügyi tárca államtitkára.
13: Porpáci Krisztina arról tájékoztatott, hogy egyeztettek a szakterületet érintő kezdeményezés elindítóival, akik a jelenlegi finanszírozás elégtelenségére és a praxisok működési nehézségeire hívták fel a figyelmet. Az államtitkár hozzátette, megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskolafogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet.
9: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
8: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Krejc Bálintól hallják. 2-2-es döntetlennel ért véget a Ferencváros-Újpest mérkőzés a labdarúgó OTP Banklig a 7. fordulójában. A derbi Nafradi 2 gólos előnybe került, innen tudott egyenlíteni a Lila-Fehér együttes, amely most ugyan tudott pontot szerezni, de 2015. december óta nem győzte le a legnagyobb riválisát. A másik két tegnapi mérkőzésen a címvédő Győri Eto 3-2-re nyert a Kispest Honvéd ellen, és Zalaegerszeg Puskás Akadémia 1-0. 29-20-as sikerrel kezdte a női kézilabda bajnokok ligája új idényét a Ferencváros csapata. A fővárosi zöldfehérek a montenegrói Budućnost otthonában ünnepelhettek, a találkozó legeredményesebb játékosa Omoregi volt, aki 7 gólig jutott. A 19. helyre rajtoló olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es olasz nagydíjat. A Mercedes 20 éves versenyzője pályafutása 7. futamgyőzelmét ünnepelhette Monzában, hazai közönség előtt. Ezzel megszakadt egy 60 éves sorozat, hiszen 1966 óta Antonelli az első, aki olaszként hazai nagydíját nyerte meg. A második helyen csapattársát George Russellt intették le, a dobogó harmadik fokára Max Verstappen állhatott. Teljessé vált a férfi vízilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének mezőnye, utolsóként a Vasas jutott be, amely a Szeged ellen 2-es győzelemmel zárt. Az angyalföldieken kívül a BVSC, a Ferencváros és a Kaposvár maradt versenyben a trófáért. Stollár Fanni és amerikai társa Ezsa Muhammed búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában. A két játékos Hozumi és Klepács ellen lépett pályára, a japán szlovén 2-es 6-4-6-4 arányban győzött. A 16 éves teniszező Bevis Luisa szoros meccsen 7-6-7-5 arányú kétszettes vereséget szenvedett a Junior US Open első fordulójában az amerikai Jordan Hazlett ellen. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok!
9: Közlekedés.
13: Az M3-as autópályán Budapest felé Gödöllő térségében a 35-ös kilométernél egy személyautó vadat gázolt, a leállósávot lezárták, a torlódás 5 kilométeres. Szintén Budapest irányába 60-tól Bagig, illetve a fővárosi bevezető szakaszonkon is torlódásra kell készülni. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon is. telítettek a sávok az M4-es autóúton, Üllők közelében az M0-as autót felé, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-as autóút előtt.
9: Időjárás.
13: Marad a napos száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, aztán erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
12: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 10 perc.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Damkó Rádiót hallgatják 2026. szeptember 7-én, hétfőn, és hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak. Hajdú Tibor vagyok, bízom benne, hogy nem csalódnak, velünk tartanak a folytatásban is. Lesz egy kis kirándulás, mint ilyenkor általában, 3:48 előtt nem sokkal, az óra végén pedig a hét jeles napjairól dr. Juhász Katalin néprajzkutatót hallhatják, és jó muzsika szól majd. Kezdjük az örökzöldekkel a Millió-millió rózsaszál Csongrádi Kata előadásában, vagy az Edda Álmodtam egy világot című dala is felcsendül majd. A nóták közül javaslom meghallgatásra a Halkan pengesd ezt a csárdást kezdetűt, Karácsony Irén énekel, vagy a Kék pettyes rakott szoknyát Kossár Szabolcs előadásában hallgatjuk meg, és egy legendás operaénekes Simándi József előadásában részlet a Montmartre Ibolyából a Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom. Hallható lesz majd hamarosan. Elsőként Hajdú Júlia és Halász Rudolf szerzeménye, egy 1961-es sláger, a Csak a szépre emlékezem, Puttaki Gábor énekel. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot! Jó reggelt!

Lassan, de biztosan és feltartóztathatatlanul beköszönt majd az ősz, de is napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, a természet viszont ilyenkor is csodálatos pompájában mutatja majd meg magát. A kiszáradt füves domboldalak is talán egy picikét újra élénkebb zöldre váltanak, jönnek az ősz virágai, ezek pedig talán azért olyan kedvesek nekünk, mert tudjuk, hogy nem sokáig maradnak itt velünk. A krizantém, az őszi rózsa, a dália vagy egy késő nyíló rózsa még egyszer megtölti színnel a kertet, mielőtt a természet majd elcsendesedik, és közben valami fontosat tanítanak nekünk, mégpedig az, hogy nem attól értékes egy pillanat, hogy örökké tart. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, ugye szoktuk mondani. Ennek egyébként, ha nem is szó szerint, de pszichológiai alapja is van. Persze nem tudományos személyiségteszt, mert attól, hogy valaki szereti a virágokat, nem jelenti azt, hogy automatikusan jó ember, viszont aki növényt nevel, annak figyelnie kell rá, öntöznie kell, gondozni, észrevenni, hogyha baja van, tehát gondoskodásra késztet. A természetes közelsége pedig javítja a hangulatot, amit nagy valószínűséggel tovább tudunk adni egy másik embernek is. Egyben társas jelzések is a virágok, gondoljuk csak arra, amikor születésnapra, valamilyen évfordulón vagy látogatáskor virágot adunk, netán bocsánat kéréskor. Egy érzelmeket közvetítő, csodálatos élőlényről van szó, és fantasztikus dalok is születtek róla az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Vegyük például a Millió, Millió, Millió Rózsaszál című szerzeményt, Csongrádi Kata feledhetetlen előadásában hallgatjuk meg most.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

0: Bencidától Bancidáig, sőt még azon is túl. A nap települése a Dankó Rádióban.
1: Nagykörű, Jász-Nagykun Szolnok megyei település Szolnoktól mintegy 25 kilométerre fekszik közvetlenül a Tisza partján, és pénteken hallhattunk az itteni különleges cseresznyéről, Vármegyéről, Vármegyére című sorozatunkban. Na, akkor kaptam kedvet, hogy kicsit ismerkedjek a faluval, amely különleges fekvésű település, történetét és a mindennapjait is évszázadokon át maga a folyó alakította, és elsősorban közúton lehet megközelíteni,

Szolnok felől a Tiszasű felé vezető útról Hunyadfalva térségében kell letérni a falu felé, illetve Fegyvernek felől is lehet, viszont ezen az útvonalon már át kell kelni a Tiszán is komppal. Autóbuszjáratok érintik a települést, illetve a kerékpárral érkezők a Tisza árvédelmi töltésén kialakított kerékpárutat is használhatják, úgyhogy már maga az érkezés is jelzi, hogy a folyó itt nem egyszerűen a táj része, hanem nagykörű életének meghatározó szereplője. A falu neve is erre utal. A Tisza szabályozása előtt ugyanis a folyó szinte teljesen körbefogta ezt a területet, amely egyfajta szigetként emelkedett ki a környező árterekből, és innen eredhet a nagykörű elnevezés is. A település múltja egészen a középkorig vezethető vissza. Monostorának első fennmaradt írásos említése 1212-ből származik, maga a falu a 14. század elején alakult ki. A birtok egy ideig a Gutkeled nemzetséghez tartozott, majd Károly Róbert Kompolti Péternek, a királyné tárnokmesterének adományozta. Nagykörű történetének egyik érdekes fejezete a török időkhöz kapcsolódik, ugyanis a fekvése és a Tisza ártere a környező mocsárvilággal egyfajta természetes védelmet jelentett a falunak, a helyi hagyomány pedig úgy tartja, hogy 1530-ban, mégpedig Illés napján egy portyázó török csapat eltévedt és odaveszett a mocsárban, most ennek emlékét őrzi az Illéskő, és a történetről a településen évszázadok múltán sem feledkeztek meg. A 18. századtól nagykörű látványos fejlődések indult, ekkor kezdődött egy olyan történet is, amely máig meghatározza a falu hírnevét, ugyanis 1751-ben Báró Orci Lőrinc telepítette az első szőlőt az úgynevezett homokra, utána a 19. század második felétől pedig Petrovai György fölbirtokos jóvoltából terjedt el a nagykörűi ropogós cseresznye, de erről már bővebben hallhattak pénteken. Nagykörű nem csak a cseresznyéről szól, a Tisza közelsége, az ártéri táj, a horgászási lehetőségek miatt a természetkedvelők számára is vonzó úti cél, akár még jövő nyáron tiszavirágzás idején is ellátogathatnak ide, amikor a kérészek hatalmas tömege rajzik a Tiszán. Na és hogyha itt járunk, érdemes felkeresni a falu barokk templomát, illetve az Illés követ, amit már említettem, valamint a felújított zsidó temetőt is be lehet barangolni. A régi falusi élet iránt érdeklődők felkereshetik a tájházat, a hadtörténetet kedvelők pedig a nagykörűi fegyver és haditengerészeti gyűjteményt. Nagykörű tehát egyszerre tiszai falu, történelmi település és a magyar cseresznyetermesztés egyik különleges központja, olyan hely, ahol a folyó, a gyümölcsösök és a többi évszázados hagyományok ma is szorosan összetartoznak. Érdemes felkeresni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, remélem egyre többen vannak. Önöknek játszom a következő részletet Kálmán Imre Montmartre Ibolya című operettjéből. Ma önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom, Simándi József énekel ezen az 1970-es felvételen a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sevestyén András vezényli.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára dr. Juhász Katalin rövid összeállítását a hét jeles napjairól, 8 órakor pedig következnek a hírek. Most a folytatásban a Véletlen Találkozás című Dobsa Sándor szerzeményt maga a szerző adja elő zongorán, közreműködik a Magyar Rádió Esztrád zenekara. A következő zenei óra pedig egy különleges felvétellel indul majd, a Férfi Könnyek című dallal. Szécsi Pál írta a szöveget, a zenéjét pedig az a Szigeti Ferenc, aki a Kártagó előtt a Korvinában gitározott és írt csodálatos dalokat. Szécsi Pálnak sem ez az egyetlen, amelyet szerzett. Érdemes lesz ilyen füllel hallgatni a dalt. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Bodza Klára csodálatos Mária énekével köszöntöm a hallgatókat két Mária ünnepünk hetében. Holnap lesz Kisboldogasszony, népi megnevezéssel Kisasszony napja, a katolikus naptárban Szűz Mária születésének emléknapja.

Kisboldogasszony már a 11. századtól számon tartott ünnepünk, amelyhez gazdag apokrif hagyomány kapcsolódik. Mária születésének története a középkori legenda irodalomban és kódexeinkben is megjelent. A Kájoni kancionáléban 1676-ban az előbb elhangzott dallammal lejegyzett ének így foglalja össze az ünnep jelentését. E mai nap e világra születék a Szűz Mária, mely által bűnünk rúdsága elmosaték sokasága. Az ének Máriát Jessze gyökeréből sarjadó virághoz, fényes hajnalhoz, csillaghoz hasonlítja. Mint szép csillag, úgy származék, halálunk ottan rontaték. Kisasszony napja a magyar népi vallásosságban is fontos ünnep volt. Sok helyen búcsújáró napként tartották számon, és a kegyhelyeket különösen nagy számban keresték fel ilyenkor a zarándokok. Egyes vidékeken kisasszony hajnalán virrasztva várták a napfelkeltét, mert úgy hitték, a felkelő napban Máriát is megláthatják. Kisasszony napja a gazdálkodás rendjében is fontos nap volt. A vetőmaghoz kapcsolódó hiedelmek és szokások fűződtek hozzá. Most pedig hallgassuk tovább Bocza Klárát egy másik Mária énekkel, Balogh Kálmán cimbalom kíséretével. Az ének szövegével mi is Szűz Mária oltalmába ajánlhatjuk magunkat és egész népünket. Vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszonya!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
2: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
1: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Az AfD nyerte a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Demeti Mea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Sürgős eljárásban tárgyalják a Tisza párt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti, abból a szempontból, hogy az megfelele az államadósság szabálynak. Átalakítja a kormány a közfinanszírozott fogászati ellátást, miután az egészségügyi tárca egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. A tervek szerint megemelik a fiatal fogorvosok bértámogatását, rendezik az iskola fogorvosok helyzetét, és országszerte biztosítják a sürgősségi fogászati ügyeletet. A szélső jobboldali Alternatíva Németországnak párt kapta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban tartott választásokon. Az urnazárás után közzétett exit poll felmérések szerint az AfD a voksok több mint 44%-át szerezte meg. A második helyre Friedrich Merz szövetségi kancellár pártja, a Keresztény Demokrata Unió futhat be a voksok 18,5%-ával. Mintegy 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Baptista Szeretett Szolgálat a természeti katasztrófa túlélőinek. A helyi partnerszervezetekkel együttműködve higiéniai csomagokat juttattak el az átmeneti táborokban élőknek, hamarosan pedig víztisztító eszközöket, gyógyszereket és takarókat visznek a térségbe. Az augusztus végi katasztrófában 1300 ember vesztette életét. Öten meghaltak és hárman súlyosan megsérültek repülőgép balesetben Miami-ban. Egy csomagküldő szolgálat teherszállító járata a landolást követően nem tudott megállni a leszálló pályán. Túlfutott, több gépjárművet elsodort, majd lángba borult. Miami forgalmas nemzetközi repülőterét a baleset után több órára lezárták. 8 indonéziai repülőtér, köztük a főváros Jakarta két légikikötőjének működését bénította meg az Anak Krakatau vulkán kitörése. A hamufelhő a tűzhányó Szumátra felőli oldalán 15 ezer méteres magasságot ért el. Csaknem 1600 járatot, köztük több mint 950 nemzetközit töröltek vagy irányítottak más repterekre. A törlések csaknem 270 ezer utast érintettek. Idehaza gyerekeket is várnak a budapesti fesztiválzenekar idei ingyenes szabadtéri koncertjére, a Hősök terére. A jövő szombati hangversenyen Schubert 8. szimfóniája, egy észt kórus mű és Prokofjev hamupipőke szvittje is elhangzik, vezényel Fischer Iván. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható.
1: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 7 perccel múlt 8 óra, 2026. szeptember 7-e van, hétfő. Hajdú Tibor vagyok, remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Tartalmas óra elé nézünk, nem sokára egészségpercek, főzőcske, de okosan, 3:49 előtt majd néhány perccel, muzsikákból pedig most is csak a legkiválóbbakat játszom. Kecske Béka felmászott a fűszvára, énekli majd Egri József, anyám, anyám, édesanyám, Lugosi Kati előadásában hallgatjuk meg ezt az andalgót. Az örökzöldek között Bródi és Illés Lajos Mondd el, ha kell című szerzeményét Konzsuzsától hallgathatják meg a 72-es Tánzzal Fesztiválon. Második helyezett lett ez a felvétel, és hogy játszom-e operett részletet, a válaszom igen, a hármas Lehár Cigány Szerelem című operettjéből Koltai Valéria, Gyenes Magda és Külkei László jóvoltából csendül fel majd. Az óra második felében lesz reggeli világzene, elsőként pedig Csárdás. Azon ritka alkalmak egyike, hogy Janza Kata nótát énekel, fagyban közepében a télnek, ifjabb Berki Béla is zenekara kísér. Kérem, tartsanak velem továbbra is, Derűs napot, jó reggelt!

0: 7 perc múlva 4:09.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Néha az ember már félve néz a tükörbe, hogy mit lát viszont, de az igazság az, hogy érdemes rendszeresen tükörbe néznünk, nem csak azért, hogy rendben van a frizuránk, vagy mennyivel több a szarkaláb, vagy milyen táskás az ember szeme reggel, ugyanis a bőrünk és a hajunk változásai jelezhetik azt is, hogyha a szervezetünk nem jut elegendő tápanyagokhoz, bizonyos tápanyagokhoz, például a fakó száraz bőr, a töredeződő, elvékonyodó haj, vagy a fokozott hajhullás, netán a lassabban gyógyuló apró sebek mind-mind olyan jelzések lehetnek, amelyekre érdemes, sőt kell odafigyelni. Például, hogyha a hajunk feltűnően szárazzá válik, meg a bőrünk is, esetleg korpásodni is kezd, akkor annak hátterében általában az omega-3 zsírsavak elégtelen bevitele állhat. Jó omega-3 forrás lehet amúgy a hal, valamint többféle olajos mag és növényi olaj. A cink szintén nagyon fontos a bőrünk számára, szerepet játszik a sebgyógyulásban, a sejtek regenerációjában, elégtelen bevitele esetén pedig különböző bőrpanaszok jelentkezhetnek, a hajszálak is gyengébekké válhatnak. Cinkhez többek között húsokból, tojásból, hüvelyesekből és mondjuk a tökmagból is juthatunk. A vas hiányával a fokozott hajhullás és a sápadtabb bőr függhet össze, a D-vitamin alacsony szintjét pedig egyes esetekben száraz bőr és haj is kísérheti, és ne feledkezzünk meg egy teljesen hétköznapi tényezőről sem, ilyen a kevés alvás, de ha nagyon akarom, ide vehetjük a tartós stresszt, vagy a rendszertelen egyoldalú táplálkozást, ez mind-mind nyomot hagy az ember külsején. Fontos azonban azt is leszögezni, hogy a tükör azért nem egy diagnosztikai eszköz. A hajhullásnak, a szárazbőrnek, a sápadtságnak számos más oka is lehet, úgyhogy ne kezdjünk találomra valamilyen nagy dózisú vitamin vagy ásványanyag pótlásba, ugyanis hogyha a tünetek tartósak vagy erősödnek, akkor érdemes orvoshoz fordulni, és szükség esetén laborvizsgálattal tisztázni az okot mögötte. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Oly sokszor emlegettem reggel már a búcsút int az ősz a nyárnak kezdetű nótát, hogy úgy gondolom érdemes le is játszani. Tardai kis László előadásában hallgatjuk meg, Johann János és zenekara kísér.

A magyar nóták majd minden hangulatából kaphatnak ízelítőt a folytatásban. Hallgató, Andalgó és Csárdás csendül fel. Delis napot kívánok, a Tankor Rádiót hallgatják. Most pedig reggeli világzenénk az LGT klasszikus Embertelen dalának feldolgozását a Napos Oldal együttes előadásában hallgathatják meg. James, azaz Karácsony János is énekel és gitározik ezen a felvételen.

Főzőske, de okosan, hamarosan a Dankó Rádióban egy különleges firenzei ihletettségű ételt készítünk hamarosan, addig Nóták népi muzsika, elsőként pedig a 72-es Tázzal Fesztivál megosztott második díját nyert Konzsuzsa dal, a Mondd el, ha kell, Illés Lajos és Bródi János szerzeménye, a másik megosztott második díjazott felvétel az Úgy szeretném című bergendi sláger volt, első helyen pedig Kovács Kati Add már uram az esőt című dala nyert. Jöjjön tehát most a Konzsuzsa felvétel, a Magyar Rádió vonós tánczenekarát és a Táncda Fesztivál 72 zenekarát Balasapé Tamás vezényli, rajtuk kívül még a Tolcsvai vokál is közreműködik ezen a felvételen.

0: 4 perccel múlt 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Zöldbabot készítünk firenzei módra, fél kilő zöldbabból, egy közepes hagymából. Én javaslom, hogyha hozzá tud jutni az ember, akkor azt a fehér hagymát válassza, amelyiknek nem annyira intenzív, erős az íze. 25 deka passzírozott paradicsom kell még hozzá, egy teáskanál édeskömény mag, vagy frissen az édeskömény zöldje, egy csipetnyi frissen őrölt bors, és ízlés szerint só. Nézzük az elkészítését, nem lesz bonyolult, fél óra alatt az egésszel készen leszünk majd. Elsőként a zöldbab felaprításánál érdemes nem rövidekre vagdosni a zöldbab darabokat, hanem inkább hosszabbra hagyni, ilyen 10-12 centisre. A megtisztított babot pedig forrásban lévő sós vízbe dobjuk, 10 perc alatt nagyjából fél puhára is tudjuk főzni. Na és amíg fő, a hagymát felszeleteljük karikára, olívaolajon üvegesre dinszteljük, ezt követően hozzáadjuk a paradicsompürét, és lassú tűzön szépen rotyogtatjuk, majd leszűrjük az előfőzött zöldbabot, belekeverjük a paradicsomos szószba, ekkor ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, megszórjuk, vagy édeskömény maggal, vagy pedig a friss édeskömény is fedő alatt lassú tűzön maximum negyed óráig együtt főzzük, tálaláskor lehet még akár petrezselyem zölddel, vagy friss édeskömény zölddel megszórni. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, a Hármast hallhatják Lehár Cigány Szerelem című operettjéből. A Keresztségben az Ez a kicsi csók címet kapta. Koltai Valéria, Gyenes Magda és Külkei László énekel ezen a felvételen. Vince Otto vezényli a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát.

Az ember akkor válik felnőtté, mikor a szülei elmennek. Én már sajnos nagyon régen felnőtt vagyok.

derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják. 9 órakor következnek a hírek, addig Balázs Tamás és zenekar a muzsikán. A következő zenei óra pedig egy csárdás csokorral indul, majd Tolnai András énekel, Hankó József és zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Győzelmet aratott, de nem szerzett abszolút többséget az AfD a Szász-Anhalti tartományi választáson. A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. Folytatódik a nyárias idő, majd hétvégén lehűlés jöhet zivatarokkal. Jó napot kívánok, a szerkesztő Demet Imea nevében is Polyák Adrien vagyok. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Szász-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az alternatíva Németországnak pártra a választók csaknem 44%-a szavazott. A második helyen a kereszténydemokrata unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak mintegy 78%-a adta le a voksát. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Az izraeli miniszterelnök utasítást adott olyan konténerházak felszámolására, amelyeket hatósági engedély nélkül létesítettek izraeli telepesek Cisjordániában. Benjamin Netanyahu mindegy 15-20 előörsnek nevezett telep felszámolását rendelte el az Izrael biztonsági fennhatósága, de a palesztinok közigazgatása alatt álló területeken. A döntésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorolt Izraelre az ügyben. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is, és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csaknem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Világszerte évente 7 millió ember halálát okozza a légszennyezés, olvasható a Másfél Fok szakportálon közzétett cikkben. Varga Judit meteorológus, a Hungaromet levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa felhívja a figyelmet arra, hogy a legtöbb magyar város továbbra is Európa szennyezettebb feléhez tartozik, az egyetlen kivétel Sopron. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a szél többfelé megélénkül, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet majd.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
5: Odorozik a tizatizet, hogy ha az él fújja. Haragszik a kalambom, hogy miért, azt nem is mondja. Nem

Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. szeptember 7-én hétfőn 8 perccel 9 óra után köszöntöm Önöket sok szeretettel. A mikrofonnál Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt a reggelük ma is. Abban is bízom, hogy velem tartanak a folytatásban. Hamarosan hallhatják a hét nóta üzenetét egy archív felvételről, Sebő Miklós előadásában. A nóta címe a Te esküvőd. Engedjenek meg néhány gondolatot is hozzáfűznöm. Haragszik a pusztabíró, ezt a csárdást Koltai László előadásában hallgatjuk meg. Utána Minden mi fülnek ingere, az örökzöldek között a Jó az álmodozás című Kovács Erzsi slágert, Demjén Ferenctől a Szerelem első vériget, Tócsai Lászlótól pedig az Első villamost is meghallgathatjuk többek között. Elsőként pedig már is részlet Kálmán Imre Malica grófnőjéből a Ringó Vallú Csengeri Violán ismert dallamai csendülnek fel, Teremi Trixi és Kis Zoltán előadásában. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

0: 7 nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Az erre a hétre választott nóta címe a Te esküvőd lesz az én temetésem, és most, hogy már a második iskolai hét elkezdődik, egy picikét próbáljuk meg ilyen verselemzősen megközelíteni a kérdést. Egy biztos, hogy már a cím alapján tudjuk, hogy itt nem egy békés szakítás történetét halljuk. A hölgy férhez megy, a férfi pedig lélekben már a saját temetésére készül. A magyar nóta érzelmi skáláján nem igazán létező kategória a kicsit rosszul esett. Nos, a mennyasszonyi fátyolból szenfedő lesz, a mirtusz koszorúból az álmok temetője, vagyis az esküvő és a temetés kelléktára veszélyesen közel kerül egymáshoz, de aztán jön a meglepetés, idézem, ha hűtlen is voltál, nem átkozlak mégsem. Sőt, ezt már én teszem hozzá, legyél boldog azzal a másikkal. Ez azért már szép teljesítmény. Igaz, hősünk megbocsátott, de azért ír egy nótát arról, hogy a hölgy esküvője az ő temetése. Tehát igaz, hogy elengedte a haragot, de azért a drámai érzékét nem, és ez picit azért jellemző ránk férfiakra, és talán éppen itt van a nóta mai üzenete. Megbocsátani nem azt jelenti, hogy ami történt, az nem fáj, hanem azt, hogy a fájdalomból nem csinálunk életfogytig tartó haragot. Mert néha az elengedés nem az, hogy azt mondjuk, már nem számít az, hanem az, hogy képesek vagyunk azt mondani, legyél boldog, akkor is, ha nem velem. Könnyű? Egyáltalán nem. De ha már nem sikerül, legalább egy jó nóta még kijöhet belőle, hallgassuk meg most. A folytatásban egy archív felújított és digitalizált gramofon felvételről, Sebő Miklós előadásában.
2: A te esküvőd.

Ja Istenem, mi lesz vélem? Mit kellene tennem? Azt mondta a puszta bíró, hogy vasra vered engem. Hogy hatott hát be?

0: saját kedves lován lopom el a kökény szemű lányát.
1: A Miskolc Hidas-Németi vonalon korábban baleset történt, ezért a helyszínelés miatt egy szakaszon nem közlekedhetnek a vonatok, úgyhogy hosszabb menetidőre változásokra kell számítani. Utazás előtt mindenféleképpen érdemes tájékozódni. Deli napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az ötösön Kecskemét és Városföld között négy személyautó ráfutásos balesetet szenvedett, egészen konkrétan a 93-as kilométernél itt félpályás korlátozás van érvényben. Az M5-ösön pedig két autó ütközött a főváros felé vezető oldalon, Inács térségében. A 35-ös kilométernél a belső sávot zárták le, és több mint 5 kilométeres a torlódás. Ez azt jelenti, hogy legalább fél órával hosszabb a menetidő. Ha valaki még teheti, és nem ér el odáig a dugó, akkor Újhartyán és Inács között mellékutakon szíveskedjen kerülni. Jó utat kívánok, vigyázzanak magukra! Egy nagyon szép dal, Szent Irmai Ákos és Bradány Iván szerzeménye, egy kellemes keringő Márkus László előadásában. Címe Mint egy falat kenyér, ez szól most a Dankó Rádióban.

mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta, fehér, olyan jó vagy.

Mint egy falat kenyér, mint a víz és a szél, olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint egy nyíló virág, feltársz minden csodát, s olyan jó vagy, olyan jó vagy. Mint a friss levegő, mint a földnek eső, úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem. Mint egy falat kenyér, olyan tiszta fehér, olyan jó.

Már jól tudom, nagyon bánt a magán. Azt mondják, egy nagy színház az egész világ, ahol mindenki a saját megszokott szerepét játsza. És ekkor jön az én szerepem, hogy szeresselek téged. Találkozásunk szép volt, és jól ment ez a játék. Aztán megváltozott minden, olyan különös lettél. Hazudtál nekem. Vajon merre jársz? Most üres a színpad. És vajon látlak-e még? Olyan nehéz ez így, olyan sivár az élet. Szép lassan megöl a magány. Olyan nagy a csend, kialudtak a fények. Üres a színház. És csak nézem, ahogy hangtalanul

Bár még csak most indul a hét, de azért már előre pislokhatunk kicsit. Következő tematikus hétvégén kederős napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Most szombaton és vasárnap Hajdú Júlia zeneszerző örökzöldjeiből válogatunk majd. Ma délelőtt pedig már lesz egy kis előzetes, egy olyan dal, amit jól ismernek, de Bakacsi Béla előadásában ma hallhatják először Tölgyi Krisztától az aranylemezek kínálatában, érdemes lesz majd 10 óra után is velünk tartani. Örökzöldek a folytatásban is, jön a Juventus slágere, a Rozi 69 a Dankó Rádióban.

Egy különleges Dankó gálás felvétel forog nem sokára a folytatásban. Derűs napot kívánok nekem, szívem csücske az első villamos. 2022-ben pedig a Dankó 10. születésnapi gáláján Tolcsai László előadásában hallgathattuk meg. Szerintem érdemes még utána keresni, biztos, hogy videóként is fönt van valahol a közösségi oldalunkon, vagy a videó megosztón. Gyönyörű, hófehér akusztikus gitárral az őszhajú Tolcsai ott ül egy bárszéken a színpadon, és játssza ezt az ikonikus felvételt, melyet Bródy Jánossal közösen jegyez. Jöjjön tehát most az első villamos a Dankó Rádióban.

Dorogi Bányász nem egyszerűen egy jó vidéki csapat volt, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Az 50-es, 60-as években a magyar futball élvonalának stabil szereplője, sőt, időnként a fővárosi nagycsapatok valódi vetélytársa volt. 63-ban például egészen közel került ahhoz, hogy felálljon az NBA dobogójára. Nos, bővebbet a Dorogi Bányászról, Komárom-Esztergom megye értéktárának egyik büszkeségéről a folytatásban tudhatnak meg Vecsei H. Miklós színművésztől. 10 órakor hírek, utána aranylemezek Tölgyi Krisztával, majd jó ebédre szól a nóta, ma is Budai Beatrix várja önöket, a kívánságokat pedig 2 órától Gázoltán barátom teljesíti. Gyurmán Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében köszönöm ma reggeli figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hajdú Tibor. Javaslom, hogyha kedvük tartja, akkor a mediaclick.hu-n hallgassák vissza a műsor egészét, vagy részleteit. Holnap reggel 6-kor találkozunk ismét. Addig is derűs napot, viszont hallásra!

0: Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
1: A vidék legjobbja. Dorogi bányász. Buzánszki, Ilkú, Monostori. Varázslatosan hangzottak egykor ezek a nevek, amelyek joggal szerepelnek a magyar labdarúgás aranykönyvében. Az 1914-ben Dorogi Atlétikai és Futballklub néven alapított csapat a II. Világháború után 23 évet töltött az élvonalban. Ez alatt 5-ször érdemelte ki a vidék legjobbja címet. Kiemelkedő eredménye az 1963-as negyedik helyezés. A klub leghíresebb játékosa az olimpiai bajnok, VB ezüstérmes, Európa kupa győztes, 49-szeres válogatott Buzánszki Jenő, az aranycsapat utolsóként távozó tagja, aki 330 meccsen volt a dorogi védelem oszlopa. Ilkú István 10-szer szerepelt a válogatottban, a dorogi kaput 404 mérkőzésen védte. A 9-szeres válogatott Monostori Tivadar 243-szor viselte a bányász piros-fekete mezét az NB1-ben, 94 gólt szerezve. Mindhárman jártak világbajnokságon, és edzőként is irányították szeretett csapatukat. A Dorog 18-szor játszott a Népstadionban kettős rangadót fővárosi csapatok ellen. A klub 1952-ben a döntőig jutott a Magyar Népköztársasági Kupában. A Komárom-Esztergom vármegyei gárda legnagyobb nemzetközi sikere az 1962-es belgiumi húsvéti torna megnyerése. Az elődöntőben a bécsi Viennát verték Buzánszki Jenő tanítványai 1-0-ra Monostori góljával. A döntőben a 4 válogatottal felálló Bayern München ellen Kertes László szerezte a győztes találatot.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. 11 hegymászó tölt meg lavina az Észak-Kaukázusban. Idehaza átmenetileg visszatér a hőség. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Demetíme a nevében is, Polyák Adrien vagyok. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről. Emellett sürgős eljárásban tárgyalják a Tiszapárt módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület a büdzsétervezetet hozzájárulás helyett már csupán véleményezheti. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele azonnali teljes körű felújításra szorul. Nőtt az ipari termelés júliusban, csak nem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. Több civil halálát okozták az újabb ukrán dróntámadások. Belgorod megyében egy autóban ülő férfi és egy nő, az elcsatolt Szevasztopolban pedig egy 15 éves lány halt meg a légi csapásokban, közölte a moszkvai védelmi tárca. Beszámoltak arról is, hogy az orosz hadsereg kikötőket és hajókat támadott az ukrajnai Odessa megyében. Közben ukrán jelentések szerint Odessa környékén lakóházakat is ért orosz találat. A délkelet-ukrajnai Zaporizsjában pedig orosz dróntámadásban kigyulladt egy bevásárlóközpont. Sérültekről nem érkezett jelentés. A szélsőjobboldali AfD nyerte meg a tartományi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhaltban, de nem szerzett abszolút többséget. Az alternatíva Németországnak pártra a választók csak nem 44%-a szavazott. A második helyen a kereszténydemokrata unió, a CDU végzett 17%-kal, míg a szociáldemokraták, a baloldal és a zöldek egyaránt 9% körüli eredményt értek el. A választás rekord részvétel mellett zajlott, a jogosultak mintegy 78%-a adta le a voksát. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek. Az oroszországi Kabard és Balkánföldön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hógörgeteg, 10 embert sikerült épségben kimenteni. A hét első felében folytatódik a túlnyomóan napos száraz idő, a szél többfelé megélénkül, csak elszórtan lehet egy-egy zápor, zivatar. Napközben 25-34, késő este 14-21 fok várható. 10 óra múlt 4 perccel.
5: Aranylemezek.
6: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma a műsorunk első részében hallhatják például Páger Antal, Bakacsi Béla, Máté Péter, a Neoton, Korda György és Balázs Klári, Presser Gábor és az első emelet felvételeit. Válogatunk 1988 sikereiből, és lesz egy örökzöld, ami ma először szerepel a kínálatunkban. Bárkonyi Mátyás és Huszár Erika Fűrész című dalával kezdünk a generális a mikrolíd vokál előadásában. Jó szórakozást kívánok!
5: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Lélek szerencse ragyog reám. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Nékem, bankbetétem, nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem, hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, kű szerencsém, minden.

A Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjén szombaton és vasárnap Hajdú Júlia örökzöldjeiből válogatunk. Bőven lesz is miből, hiszen a kiváló zeneszerző zongoraművész több száz táncdalt, valamint operetteket, színházi előadások zenéjét is komponálta, és nagyon sokból lett kortalan sláger. Előzetesként Hajdú Júlia és Somló Margit szerzeménye az Egy kis árnyas pályaudvaron hangzik el, Bakacsi Béla és a Stúdió 11 előadásában. Ezt a felvételt ma hallhatják először, de egészen biztosan nem utoljára az

A Made in Hungary rádiós dalversenyen 1973-ban Malek Miklós és S. Nagy István szerzeménye a Hull az elsárgult levél című dal győzött Máté Péter előadásában, amit már is meghallgatunk az aranylemezekben.

Egy kiváló előadó jó, de kettő még jobb, ezért egy duettel folytatjuk az aranylemezeket. Mégpedig a Mamma Mariával, Vándor Kálmán magyar szövegével, ami garantáltan feldobja a délelőtti hangulatunkat. Korda Györgyöt és Balázs Klárit az Express együttes kíséri.

Spencer Gábor nem csak mindannyiunk életének filmzenéjét írta meg a dalaiban, hanem musicaleket, mesedarabokat és balettet is komponált. A Próba című rock balett ősbemutatója 1982-ben volt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. A főszerepekben olyan kiemelkedő táncművészekkel, mint Dózsa Imre, Pongor Ildikó és Keveházi Gábor. Az előadást 1996-ig láthatta a közönség az Erkel Színházban, de a próba zenéje beépült a magyar könnyűzenébe is. A La Balletta numero 2 című szerzemény megjelent Presser Gábor Elektromantik című instrumentális lemezén, majd önálló életre kelt, volt a Magyar Televízió körzeti híradójának, sőt a BBC világhíradójának a főcímzenéje is. Az aranylemezekben pedig már is meghallgatjuk.

Az aranylemezekben most 1988-ban készült felvételekből válogatunk, és szándékosan fogalmaztam így, hiszen rögtön az első dal ekkor már 48 éves volt. 1940-ben mutatták be ugyanis a Fiatalság Bolondság című operettet, amiben Ejzeman Mihály és Kellér Dezső Jaj, de jó a habos sütemény című örökzöldje is szerepelt. 1988-ban Kovács Zsuzsa színművésznő is elénekelte egy koncerten a Pesti Vigadóban a Körmendi Együttes kíséretével. Utána az első emelet együttes Boldog Névnapot című dalával köszöntjük elsősorban a Máriákat, akik holnap kisasszony napján ünnepelnek. Végül pedig a Bikini együttes dala A széles, tágas a tér hangzik el 1988-ból.

Az aranylemezek első részét Zsoldos Dedi szerzeményével a Katalinnal zárjuk, édesapja Zsoldos Imre trombita művész előadásában. 11 óra 4 perckor pedig Aracki László egyik slágerével vágunk bele örökzöld zenei összeállításunk folytatásába itt a Dankó Rádióban.

0: Műsor ajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsor ajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugta adat az adóhatósághoz. Átmenetileg visszatér a hőség. Jó napot kívánok! A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. Ma kezdődik az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. Az ülés 13 órakor a miniszterelnök felszólalásával indul, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről. A javaslat szerint, ha a kormányfő nem képviselő, akkor tiszteletdíja bruttó 3,8 millió forint lehet. Ha képviselő is és megkapja az ezért járó illetményét, akkor miniszterelnöki fizetését 2,5 millió forintban állapítják meg. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak, de azt kéri, hogyha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés, juttassa el a kormányzathoz. Orbán Anita külügyminiszter augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tett a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. Nőtt az ipari termelés júliusban, csaknem 5%-kal bővült az egy évvel korábbihoz képest. A kedvező adat főként a járműgyártásnak és az elektronikai iparnak köszönhető, tájékoztatott a KSH. A statisztikai hivatal ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy folytatódott az ipar hullámzó teljesítménye. Az év 7 hónapjából 3-szor csökkent, 4-szer nőtt a termelés. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 000 vállalkozás 424 000 nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhez legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 000 diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak, jelképes mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtason 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fokot mért. Ami a folytatást illeti, marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd hideg front érkezik.
0: Aranylemezek.
5: A második óránkat Pályer András és S. Nagy István, az a Sárga Lilium című dalával kezdjük Aracki László és a Magyar Rádió és Televízió vonós tánczenekara előadásában. De délig hallhatják még például Rutkai Éva és Darvas Iván, Kovács Kati, az Ergo, a Bohém Ragtime Jazz Band, Vámosi János és Delhusza John felvételeit is. Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rá.

0: Adj Isten.
1: Jó napot.
0: Adj Isten.
1: Jó napot.
0: Adj Isten.
2: Dankó Rádió. Szeghalmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.

Kovács Kati az 1965-ös Ki mit tud tehetségkutató győzteseként vált országosan ismerté. A következő évben pedig az általa előadott dal nyerte el a Táncdal Fesztivál egyik első helyezését, mégpedig Gyulai Gál János és Hajnal István Nem leszek a játék szeret című szerzeménye, amit már hallhatnak is az aranylemezekben. Utána pedig Balázs Fecó és Farkas Zsófi duettje Az idegen hangzik el 2003-ból, melynek szerzői Balázs Fecó és Horváth Attila.

A 80-as évek házi bulijainak hangulatát idézzük most meg az aranylemezekben, hiszen akkoriban mindenki lassúzott legalább egyszer, Szikora Róbert és az Ergo Szeretlek is.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 100 évnél is többet utazunk vissza az időben. Czerkovics Béla és Szilágyi László 1926-ban bemutatott Csókos asszony című operettjének egyik sikerszáma, az Éjjel az Omnibus tetején ugyanis, annak a lóvontatta tömegközlekedési eszköznek állított emléket, amely 1832-től járt menetrendszerűen előbb Budán, majd Pesten is. A jól ismert vidám melódiát a Bohém Ragtime Jazzben szólaltatja meg.

Az Apostol együttes felvétele után a változatosság jegyében ismét egy klasszikus örökzöld csendül fel az aranylemezekben. Erdély Mihály és Szántó Mihály Budán este 10 óra után című szerzeményét Vámosi János énekli a Magyar Rádió szimfonikus zenekara kíséretével.

0: Szentesen FM 91,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Előbb lépnek el a hegyek, előbb szólnak meg.

Bár az időjárás még nem feltétlenül támasztja alá, itt az ősz, és lassan elhullatják lombjukat a fák, holnap pedig szeptember 8-a kisasszony napja lesz, és a néphagyományból, illetve a jól ismert magyar nótából is tudjuk, hogy addigra elszállnak a fecskék. Delhusza John és Gyulai Gál János őszi levél című dalával folytatjuk az aranylemezeket.

Kedves hallgatóink, mára búcsúzunk, hiszen eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök, és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Búcsúképpen csodálatos rózsákat nyújtunk át önöknek zenében a Bergendi Együttes jóvoltából. A déli harangszó után a magyar nótáké lesz a főszerep, hiszen érkezik Budai Beatrix, és kezdődik a mai jó ebédhez szóló nóta. 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán és Nemes Niki szerkesztő várja önöket szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkkal. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt jövök újra az aranylemezekkel. Addig is kellemes napot és további jó dankú rádiózást kívánok!

műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: A vármegyék és a főispánok visszanevezéséről is vitáznak ma a parlamentben. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Deme Tímea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A miniszterelnök felszólalásával kezdődik ma 13 órakor az országgyűlés őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett elkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Vitáznak a miniszterelnök illetményéről is. Idén összesen több mint 700 kilométernyi fő- és mellékúton történtek útfelújítások, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy még ebben a hónapban hosszú távú, országos útfelújítási programot mutatnak be. Hangsúlyozta, a több mint 31 ezer kilométernyi állami kezelésű úthálózat csak nem fele, azonnali teljes körű felújításra szorul. Dokumentumokat vár az egészségügyi minisztérium a COVID-beszerzések kapcsán. Hegedűs Zsolt tárcavezető úgy fogalmazott, miközben emberek az életükért küzdöttek és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkát végeztek, voltak, akik a járványból üzletet csináltak. Hozzátette, a tárcánál megmentett dokumentumokat átadták a külügyminisztériumnak és a nyomozó hatóságoknak, de azt kéri, hogy ha valakinek birtokában van bármilyen dokumentum, levelezés, juttassa el a kormányhoz. 3 nap alatt 1,5 milliárd forintról érkezett nyugtaadat az adóhatósághoz. A kézi papíralapú nyugtatömböt használók szeptember 1-e óta kötelesek online is rögzíteni forgalmukat. Az első napokban 20 ezer vállalkozás 424 ezer nyugtaadatát küldte be. Az esetleges mulasztások miatt az év végéig még nem szab ki bírságot a NAV. Az elsődleges cél az, hogy a vállalkozások megtalálják a működésükhöz legjobban passzoló adatszolgáltatási módot. Elkezdődtek az őszi Erzsébet táborok. A következő 3 hétben 17 ezer diákot várnak Zánkára. Az osztálykirándulások 3 napos turnusai több mint 40 különféle programot biztosítanak jelképes, mindössze 1000 forintos részvételi biztosíték befizetése mellett. Az őszi tábori szezon egyik újdonsága a rendőrségi járműpark, amelyben korábban szolgálatot teljesítő rendőrségi járműveket és eszközöket ismerhetnek meg a táborozók. Hideg volt az éjszaka, több helyen is csak nem fagypont közelébe hűlt a levegő. A Hungaromet Nyírtasson 1,3 fokot, a Nógrád vármegyei Zabarban 1,5 fokot mért. Ami a folytatást illeti, marad a túlnyomóan napos, száraz idő, a szél továbbra is élénk, időnként erős lesz. Napközben 25-32 fok várható, nyugaton lesz melegebb. Erős széllel, zivatarokkal szerdán hidegfront érkezik.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A szerelmet leginkább a bensőséges barátság őrzi meg, mert ha a lángolás fokozatosan szelidül is, azok, akik igazi jó barátok, holtig vállalják egymást, és meghitten élnek együtt, akár 50-60 esztendeig is. Csőgül János egyházi író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. szeptember 7-én hétfőn is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Kellemes időtöltést kívánok mindnyájuknak. Bányai Márton énekel mai adásunkban elsőként, majd Újvári Marikát halljuk. Az Áll a malom, áll a vitorlája, és a Már mi nálunk babám című csárdással indulunk. Nótára fel, kedves Dankó család!

hogyha egyszer bekopognál, indul így a soron következő dal. Diószegi Sándor és Z. Horváth Gyula szerzeményét Egri József adja elő. Aztán Benedekfi Katalina, Látod édesanyám, miért szültél a világra című dalt nyújtja át a Dankó családtagjainak, míg Várnai Adrien Kubányi György csárdásával érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Ez nem lesz más, mint a Tagadom, Tagadom című magyar népies műdal, és végül Talabér Erzsébetet halljuk az ő előadásában 33 rózsafámon címmel csendül fel egy jól ismert csárdás. Fogadják sok szeretettel!

Már több mint 10 éve járjuk az országot a Dankó csapattal, tényleg bejártuk már Tolnát, Baranyát, határon innen és túl szórakoztattuk a műfaj kedvelőit, és találkoztunk nagy rajongóinkkal, a Dankó család lelkes tagjaival. Most idézzünk fel pár ilyen pillanatot a Thália Színház mikroszínpadáról, Tatabányáról, Nagybajomból és Dunaföldvárról. Hallgassuk Dócs Pétert, Pere Jánost, Farkas Rozikát és Szóka Júliát, valamint a kanyargó Tiszapartján az Én lassan öregszem, a látott babám azt a Tea rózsát és az Árad a Dunavize című magyar népi esmődalt. Fogadják sok szeretettel!

virágú, elegáns rózsa, amelynek sok fajtája újra és újra virágzik. A tearózsa a rózsák egyik régi, különleges csoportja. Nevét nem azért kapta, mert teát készítettek belőle, hanem jellegzetes, finom illata miatt. A virágok illatában sokszor érezhető egy különleges, teára emlékeztető aroma. A 19. században Ázsiából kerültek Európába, és hamar a rózsakedvelők nagy kedvencei lettek. No de ennyit a tearózsáról, hiszen a folytatásban már a sem eső nem esik, a csendesen csak csendesen, az édeskedves tekintetes asszony és a Szélkakas jár fenn a házon című nótát halljuk. Jenei Gábor után Kutasi Katalin, Nádasdy László és Szánta Ildikó énekel. A zenekarokat sorrendben Bangó János, Lakatos György, Hankó József és Mészáros Tivadar prímás vezeti.

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna. Mondja a magyar ember, amikor már nincs mit tenni, csak előre kell nézni. És bizony, a régieknek sok hasonló találó mondásuk volt. Például azt mondjuk, minden jó, ha a vége jó, vagy ami késik, az nem múlik. Ha pedig valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, legyintünk egyet, hogy majd csak lesz valahogy. És talán a legfontosabb, hogy amíg élünk, remélünk, mert lehetnek nehéz napok, jöhetnek a gondok, de valahogy mindig akad egy út, egy megoldás, egy kis reménysugár. Különlegesek vagyunk mi magyarok, hiszen a bajban is tudunk egyet mosolyogni, és sokszor egy jó kis nóta könnyít a szív, és lelkünkön. Hát most hallgassuk az Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna című csárdást, Szőlősi Emese énekel Szalai Antal zenekarának kíséretével, majd a Nem zörög a haraszt című magyar nótát Teremi Trixi előadásában halljuk Jónás Géza zenekarának kíséretével.

Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked. Indul így a soron következő hallgató. Szaúcsek István és ez Széchenyi Mária szerzeménye. Aztán elhangzik még az Este van, én pedig várok rád című andalgó, de helyet kap még a Nyírbátorban van egy asszony, és a Nékem olyan asszony kell című csárdás is. Fényes György, Mészáros Adél, Hajnal Nikolett és Szalai László dalol.

Juhan János és Cigány zenekara húzza a talpalávalót a következő percekben, aztán tartunk egy kis szünetet, a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Én itt leszek, remélem önök is.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. A Volkswagen után leépítéseket jelentett be a Jaguar autógyár is. Estére beborul az ég, de eső nem valószínű. Jó napot kívánok a szerkesztő Demeti Mea nevében is, Polyák Adrien vagyok. Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés mai ülése, ezzel megkezdődik a parlament őszi rendes ülésszaka. December 15-éig a törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésen a miniszterelnök felszólalása, majd az interpellációk és az azonnali kérdések és válaszok után a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és a főispán elnevezésről. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében visszatérhet a megye és a kormány megbízott kifejezés. Emellett vitáznak a miniszterelnök illetményéről, valamint sürgős eljárásban tárgyalják a TISZA módosítását, amely a házszabályt hozzáigazítaná a költségvetési tanács megváltozott hatásköréhez. A testület ugyanis hozzájárulás helyett már csak véleményezheti a büdzsétervezetet. Kezdeményezi a belgrádi parlament feloszlatását a szerb kormány. Ezzel megkezdődik az előrehozott parlamenti választások kiírásának folyamata. Alekszandar Vučić elnök augusztusban jelentette be, hogy várhatóan októberben tartják meg a voksolást. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A magyar állam támogatásával működő programra a szülők mától szeptember 15-éig írathatják be gyermekeiket. A cél az anyanyelvű oktatás megerősítése, a magyar iskolák versenyképességének fenntartása és a magyar közösségek identitásának megőrzése. A mostani tanévben 13 erdélyi szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást szakképzett pedagógusok részvételével. Tömeges leépítést jelentett be a Jaguar Land Rover. A következő 2 évben 4000 embert munkavállalóinak tizedét bocsátja el a legnagyobb brit autóipari cég. A döntést az amerikai vámokkal és a kínai konkurenciával indokolták. A múlt héten részben ugyanezen okok miatt közölte a Volkswagen csoport, hogy újabb 50 000 munkahelyet szüntet meg, és bezár 4 gyárat Németországban. A mélybe zuhant és meghalt egy túrázó Szlovéniában. A 67 éves férfi a társával az ország legmagasabb hegyéről, a Triglav csúcsáról tartott a Máli Triglav felé, amikor elvesztette az egyensúlyát és lezuhant. A hegyi mentők köteleken ereszkedtek le hozzá, de már nem tudták megmenteni az életét. Lavina sodort el hegymászókat a Kaukázus északi részén. Az oroszországi Kabard és Balkár földön lévő területen egy 33 fős hegymászó csapatra zúdult a hőgörgeteg. 11-en meghaltak, 6-an megsérültek, további 6 embert keresnek. 10 ember saját erejéből jutott biztonságos helyre. A sok napsütés után estétől északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Visszatér a hőség, szerdán helyenként akár 36 fok is lehet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, ahol már is Szeredi Krisztina mulattat minket, majd Szász Kati is dalra fakad. A Van nekem szeretőm, egy nehány és a Száldogál a fecske című csárdással megyünk tovább. Kellemes időtöltést kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is.

hiába. Puka Károly az 1984-es vonópárbaj nagy győztese kíséri zenekarával a folytatásban Nógrádi Tóth Istvánt. A Piros Pünkös Napján című hallgató csendül fel már is, majd a magyar tenger partjára Gáspár Ani kalauzol el minket, a kopogós csizmáról és az égő kunyhóról Gáti Pál énekel, míg a Hallod-e nótás füttyös szép madár című csárdással Dóka Zsuzsa zárja a nótacsokrot. Tartsanak velünk!

ifjabb Lugosi Tibor és Cigány zenekara muzsikál a következő percekben. Grigorás Dénikú bravúr darabját halljuk, a Pacsirtát.

Hiányzik valaki ebből az utcából, énekli a következő percekben Bokor János, a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett énekes a Rajkó zenekar kíséretével. Fogadják sok szeretettel ezt a könyvfakasztó nótát, Kókai István és Murgács Kálmán szerzeményét. A felvétel a Tália Színház mikroszínpadán készült 2014. áprilisában.

És most itt a Dankó Rádióban egy az 50-es évek előtt rögzített felvétellel kedveskedünk önöknek, tehát egy több mint 75 évvel ezelőtti hanganyagról van szó, melyen Cselényi József énekel. Farkas Imre Esikesőhegyen völgyön című nótáját halljuk, majd a Ne mondja senkinek című Gergely Fi Gábor szerzeményt Koloscsák Gyula adja elő Jónás Géza zenekarával, élükön Mátyás Tibor prímással. A dalcsokor második részében a vásárhelyi híres promenádon és a Járjunk mindig végandalolva című csárdást halljuk Somogyi Erika és Karcagi János, majd Jákó Vera előadásában.

most hallgassuk meg Farkas Gyula szerzeményét a KISZ Központi Művész Együttes Rajkó zenekarának előadásában. A Csárdás Rapszódia szól itt a Magyar Zene Rádiójában.

0: Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Hallgassuk a folytatásban a Mulatok Mulatok című dalt, Farkas Zsolt énekel már is, majd négy vajdasági csárdás is felcsendül Király Ernő feldolgozásában, amikor is Kovács Apolónia énekel. Tartsanak velünk, jó szórakozást kívánok!
1: Mulatok, mulatok, csak azért is

Csak azért is mulatok, csak azért is elhúzatok a nótát. Mert csuda szép a világ, ha a prímás muzsikál, ide

szombaton meg vasárnap. Legényeknek, meg a lányoknak, meg a muzsikásoknak. Oda járnak csütörtökön, szombaton meg vasárnap. Ez a kislány, barna kislány, ha bemegy a kocsmába,

Alig, hogy köszöntöttük egymást kedves hallgatóink a déli harangszó után pár perccel, már is lassan itt a búcsú ideje, de még azért akad időnk két remek rádió felvételre. Az a tavasz bárhogy várom, és esik eső csendesen címmel felcsendül ez a két nóta Csala Judit és Berkes János előadásában. Hallgassuk meg együtt!

Déki Lakatos Sándor és zenekara muzsikál, kedves hallgatóink, hétfői adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, jó étvágyat kívánok ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Tartsanak velem holnap is, ugyanígy a déli harangszó után várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. A délután hátra levő részében majd 5 órától Popovics László várja önöket, ott tudod-e még az én Nótám című műsorunkban, de előtte még 2-től 5-ig mulassanak, emlékezzenek, daloljanak Gál Zoltánnal, hiszen 3 teljes órában jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk. Ehhez én további kellemes hétfő délutánt kívánok. Vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. Búcsúzik a szerkesztő műsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra holnap!

0: műsorajánló.
1: A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka, az M1-en ismét élőben követhető. TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. Estére beborul az ég, eső nem valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A mai ülésnapon a képviselők egyebek mellett megkezdik a vitát a vármegye és főispán elnevezésről, de tárgyalnak majd a miniszterelnök illetményéről is. Forsthoffer Ágnes házelnök napirend előtt a közéletben tapasztalható verbális bántalmazás ellen emelt szót. Magyar Péter miniszterelnök felszólalása az elmúlt 16 év bűneinek felsorolásával kezdődött. Az M1 mától élőben közvetíti a parlamenti üléseket. Nem zárja ki Moszkva, hogy újraindulnak az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások. Erről az orosz elnök sajtótitkára beszélt az amerikai közvetítők hétvégi kijevi és moszkvai egyeztetései után. Közben Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter a Nemzetközi Kapcsolatok Moszkvai Állami Egyetemén tartott hagyományos tanévnyitó előadásán arról beszélt, hogy Oroszország nem fog olyan megállapodásokba belemenni, amelyek nem biztosítják az érdekek egyensúlyát. Az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszországnak még 2 évre elegendő forrása van a háború folytatására. Az ukrán katonai hírszerzés főnöke Olah Ivaschenko ezért összehangolt együttműködést sürget Kijev és partnerei között. Az erkölcsi bizonyítvány már nem lesz elegendő egy vezetői kinevezéshez, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Lannert Judit úgy reagált a Fóti gyermekotthon bántalmazási ügyekbe keveredett volt igazgatójának elbocsátása ügyére. A miniszter egyúttal visszavonta a férfit legutóbb alkalmazó Csepeli általános iskola igazgatójának vezetői megbízását és a történtek hátterének azonnali kivizsgálását kérte. Az új tanévben 73 szórványbeli iskola magyar kisdiákjai vehetnek részt délutáni oktatásban Erdélyben. A magyar állam támogatásával működő programra a szülők mától szeptember 15-éig irathatják be gyermekeiket. A cél az anyanyelvű oktatás megerősítése, a magyar iskolák versenyképességének fenntartása és a magyar közösségek identitásának megőrzése. A mostani tanévben 13 erdélyi szórvány megyében és Bukarestben biztosítanak délutáni oktatást szakképzett pedagógusok részvételével. A látvány csapatsportok adókedvezményen alapuló úgynevezett TAO támogatásának felülvizsgálatát javasolja az állami számvevőszék. A szervezet jelentése elismeri, hogy a vállalkozások társasági adójából levonható összegek jelentősen hozzájárultak a labdarúgás, kézilabda, röplabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong szakmai fejlődéséhez, de a feltárt visszaélések, szabálytalanságok miatt a rendszer felülvizsgálatára és az ehhez kapcsolódó jogszabály pontosítására tesz javaslatot. A sok napsütés után este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős szél lesz.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket hétfő délután, szeptember 7-én itt a Kívánságműsorban. Remélem, hogy a héten több délutánt is együtt töltünk majd 2-től 5-ig itt a Kívánságműsorban. Ma a Reginákat köszöntjük, de Mária napból például kettő is lesz a héten, attól függ, hogy ki, mikor ünnepli. Lesz Adrián és Nikolett névnap is. Gondoljanak rájuk és köszöntsék őket a Kívánság műsoron keresztül. Telefonszámunk 061-759-60-71. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Wolf Attila. Földi Józsefnének szeretném küldeni sok szeretettel, jó pihenést kívánva a nótát Helvéciára, üzeni Máté, Bárány Pál Lászlót, Lakatos Mihály zenekara kíséri, szép asszonynak kurizálok.

senki sem, hogy kinek a feleségét szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak az tudja egyedül. Jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy kinek a feleségét szeretem. Csak a cigány egyedül, aki

0: meg ne tudja senki sem, hogy kinek a feleségét szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Jaj, jaj, jaj, jaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy kinek a feleségét szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül.
1: Szeglit Bercelen Kis Mihály nénak névnapja alkalmából minden jót kíván. Egyben emlékezik férjére Mihályra is születésnapja alkalmából. Sok szeretettel, Jutka. Albert Irsán Finca Magdikának születésnapja alkalmából nagyon sok szeretettel küldi a nótát hallgatónk. Varga János Sárbogárdról kérte. László Imrét Farkas Jenő zenekara kíséri. Este, ha lefekszik, álmodozzon rólam.

de reggel, ha felébred, ne meséljen róla. Holnap után már csak azt áll, mondja róla, koldus szegény vagyok,

Albert érsára papájának nagyon sok szeretettel küldi a dalt a családtagok nevében Noémi. Kapi Gábort Johann János zenekara kíséri, szeretem a jó pálinkát.

0: szülők és örömüket énelik.
1: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
2: Kedves Dankó Rádió, szeretnék a barátnőmnek utavallóul egy pár mondatot szólni. Drága barátnőm, nagyon szerencsés és jó utat kívánok neked a tengeren túlra, hogy megérkezzél a családodhoz a nagy eseményre. Utána pihent ki magad és indulj hazafelé a gyönyörű Sada Citybe. Várunk Töröknél és barátnőid. Indulás előtt még egy gyönyörű dalt küldünk. Kell még egy szó, mielőtt mennél. Nagyon szépen köszönöm önöknek.
1: Ez nagyon kedves öntől, és csodás utat kívánunk a kedves barátnőjének. Demjén Ferenc énekel, kell még egy szó.

Babotán Ferencné Nádodvarról édesapjának kérte egyik kedves nótáját. Hollai Bertalant, Jónás Mátyás zenekara kíséri, Nagy Kátyóban elakadt a szekér.

0: szabad a szekér, itt maradunk máma.
1: Budapesten Ilikének és Csaba bácsinak küldi a következő csárdást Attila. 60-i kis gyöngy és Tolnai András énekel, kísér Hankó József zenekara. 6 nap óta szól a nóta.

Győri Szabó József művész úrra halálának évfordulója alkalmából tisztelettel emlékezik Marika Zalaegerszegen. Győri Szabó Józsefet Lakatos György zenekara kíséri, szomorú a nyárfa erdő.

következő népszerű dalt ma Miskolcon János és kedves felesége kérte, illetve Ilona nevű hallgatónk is ezt szeretné hallani. Tolnai Klári énekel, Búcsúzás.

amikor véget ér egy álom. Szomorúbb ennél nincs talán, hiszen egy láthatatlan függöny lemegy az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szem.

búcsúzás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérded? Mi történt? Hol a régi varázs?

0: elkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 14:30. Mohácsiné Márta kérte a következő dalt. Csuti Csabát, Berki Péter zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Szabó Kálmán négy gyöngyösi hallgatónk egyik nagy kedvence Dancs Anna-Mari, tőle kért nótát, kettőt énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara, Fáj a szívem.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szeretném kérni húgomnak, Kővágó Őrse, Alapiné Szar, amikor kerek születésnapjára a búcsút int az őszanyának című dalt, Részülöpről, Ágotnak és családja. Nagyon köszönöm, minden jót önöknek!
2: Sok szeretettel köszöntjük az ünnepeltet. Kalinánikőt, Tordai Zoltán zenekara kíséri, búcsút int az őszanyárnak.

0: Nyéki Lászlóné Máté Szalkáról férjével együtt szeretne hallani nótát vagy nótákat Rigó Jancsi előadásában. Balázs Tamás és Jónás Géza zenekara kíséri. A két nóta címe Úgy szeretem a rányimat és az Alacsony ház füstös kémény.
1: Mert úgy szeretem

Szabadbattyánban Rozsa Attiláné Katalin 71. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő dalt. Nagyon sok szeretettel kívánunk önnek minden jót. Delhusza John énekel, Érintsd meg a szívem!

Hajdú Szoboszlóra Serfőző Károlynak testvére küldi a következő nótát, sok szeretettel. Koltai László, ifjabb Bergi Béla zenekara kíséri. Lányok, lányok, Simon Gáti lányok.

Szolnokon Hajnóczi Reginának kolléganői kívánnak boldog névnapot, és küldik kedvenc slágerét, Szandi énekel, Isztambul.

Remek dalokkal várom Önöket a következő órában is. Elhangzik az évforduló keringő, a Szépasszony veszedelem, és a Várjatok még őszi rózsák című klasszikus nóta is. A hírekig a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megrendelhető a postán és a hírlapkézbesítőknél. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
10: A vagyonadó bevezetésére tett ígéretet a miniszterelnök az országgyűlésben. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Szerdáig nyárias idő lesz, majd hidegfront érkezik csapadékkal. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A december közepéig tartó törvényalkotási programban 83 előterjesztés szerepel. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában egyebek mellett arról beszélt, hogy az állami működés nem épülhet a közszférában dolgozó kizsigerelésére. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a többi közt a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét, így sok területen az alkalmazottak helytállása tartotta fenn az ország működését. A kormányfő ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a vagyon önmagában nem bűn, de a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László parlamenti felszólalásában azonnali béremelést követelt a rendőröknek, akik, mint mondta, tömegesen hagyják el a pályát, miközben romlik a közbiztonság az országban. Feljelentést tesz a Waberers korábbi finanszírozásai miatt a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt mondta, az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank az elmúlt években két ügyletben összesen 77 milliárd forintnyi Waberers kötvényt jegyzett le. A gyanú szerint az egyik ügylet során keletkező veszteségeit az állam az adófizetők pénzéből kompenzálta. A tárca hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Posfai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Már lehet pályázni a Horváth Péter irodalmi ösztöndíjra. A kiadók a tavaly és idén megjelent 35 év alatti szerzők könyveit jelölhetik október végéig. Az ösztöndíj 7000 euró. Az alapító célja, hogy ösztönözze a legtehetségesebb pályakezdőket új művek megalkotására, és támogassa a kiadott mű németországi megjelenését. Újabb feltételezett robbanótestet találtak a Dunában. A második világháborús eszköz a főváros 22. kerületében az Árasztó út közelében került elő. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség a területet 200 méter hosszan kiüríti és lezárja, beleértve a Duna ezen szakaszát. A sok napsütés után este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet. Majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik. 15 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánságműsorban. Várjuk további kedves kéréseiket. Telefonszámunk 061-759-60-71. Molnár Elvirának sógornője kérte egyik kedvenc nótáját. Kollár Katalint Balázs Tamás zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

Unokámnak, dr. Barát Lillának és dr. Szőnyi Dávidnak tavaly szeptember 5-én volt az esküvőjük. Házasságkötésük első évfordulóján szeretném köszönteni őket. Legyenek nagyon boldogok, szeressék egymást. A házasság egy életre kötött szerződés. Üdvözlettel Éliás István Miskolcról. Putnoki Gábor énekel. Évforduló keringő.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Molnár Botond vagyok Isznekről. Apukámnak szeretném kérni a Tegnap éjjel álmomban című tárgyást. Köszönöm szépen! Viszlát!
2: Nagyon kedves tőled, telefonálj máskor is. Dóri József énekel Tegnap éjjel álmomban.

0: Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam? Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam?
1: Inoka Károlyné 90. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát, Isten éltesse. Nyári Zoltánt Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, 100 szál piros rózsát küldöttem te néked.

Somogyi Béláné férjének kérte a következő nótát pápáról. Csík Józsefet Csóka Gyula zenekara kíséri. Vége már a Dáridónak.

0: várom, várom.
1: Nagy Tilajban Takács Istvánnénak névnapi alkalmából minden jót kíván a lánya és családja, testvérei családjukkal Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

Salgó Tarjánban nővérüknek özvegy Németh Sándornénak 82. születésnapja alkalmából minden jót kívánnak szerető húgai, Marika és Erzsú családjukkal, Fejős Jenőt Németh Csicsó József zenekara kíséri, odafönn a Jóistennek.

Bolyánki Antalnak lánya küldi kedvenc nótáját Csongrádra. Lukács Anita és Vadász Zsolt énekel, Befogom a lovam.

0: Évízre Kócien Vilmosnak sógora János küldi a következő nótát, Éliás Tibort Bangó János zenekara kíséri, a szép asszony veszedelem.
1: A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa áldott pajtás. Azt hazudja éjjel nap a gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet, az

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Harangozó Terézia, Debrecen Józsán szeretné hallani a következő örökzöldet. Porr Péter énekel, Volt-e más bolond?

0: Rádió. Immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Püspök Ladányból Keserő Sándorné kérte a következő nótát, Mészáros János Elek az előadó. Halljátok, cigányok!

özvegy Szabari Rózsikának, Gömör Horkán és özvegy Sasvári Rózsikának, Mátra Szent Imrén nagyon sok erőt, boldogságot, jó egészséget kíván Etelka. Kis Károlyt Lakatos Antal zenekara kíséri. Várjatok még, őszi rózsák!

0: Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 5 perc múlva 3:44 lesz. Kolozsiné Marika kérte a következő nótát Szerencsről. Rezsnák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri. Leszakítják a rózsát a szagáért.
1: Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. A maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne. Magáért a csillagot is lehoznám, ha egy szóra ide jönne én hozzám. A maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne. Magáért a csillagot is lehoznám, ha egy

beszélni, csak a jányom menyecskével cicázni. Jó lesz lányok az évekre vigyázni, de a legényed sem akar megélni. A mamával beszélni, csak a jányom menyecskével cicázni. Jó lesz lányok az évekre vigyázni.

0: csak a szívekre vigyázni.
1: Makóról Margitka néni kérte egyik kedvenc nótáját, melyet Vörös Sári énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, Szerelem, szerelem.

Nagy Károly Győrben dr. Kántor Tibor néra volt osztályfőnökökre emlékezik. Halálának második évfordulója alkalmából a családtagok és volt osztálytársak nevében. Zsoldos Imre játszik, Csend.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Kunhegyesen Herbály Imrének 80. születésnapja alkalmából minden jót kíván unokatestvére, Szabóné Eszter. Solti Károly énekel, Én lassan öregszem.

Halász József kötegyámban szeretné meghallgatni kedvenc nótáját, Zalatót Erzsébetet, Kócé Gyula zenekara kíséri, Vékony deszka kerítés.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretettel köszöntöm az elsődét unokámat, Szoboszlai Dominikot, óvoda kezdése alkalmából Pályba. Ezzel a dallal ilyen az élet, dédikém. Elzikem mama Valbótról. Köszönöm.
2: Vajon honnan vették a szülők az ötletet a névadáshoz? Isten éltesse fiatalembert, Nádas György énekel, ilyen az élet, dédikém.

És most hadd ajánljak figyelmükbe néhány dalt a következő órából. Úgy szeretném meghálálni Bíró Marcsa libája, és az Eddától elhangzik a lelkünkből. Most a Varsányi Együttes játszik a hírekig.

0: Műsorajánló.
1: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
2: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
1: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
3: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
1: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Nem kérdéses a győri gyár jövője, az Audi német vezérigazgatója szerint. Estére beborul az ég, eső nem valószínű. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Elkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól. A kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval a megállapodást. Ezekből a forrásokból újítják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, az energiatárolást, korszerűsítik a kórházakat, az alapellátást, támogatják a lakások felújítását, sorolta a kormányfő. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és 2-szer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. A Fidesz frakció vezetője a kampány alatti hazudozással vádolta a kormányt, a holnap tárgyalandó költségvetés módosítási javaslatot pedig a be nem váltott ígéretek költségvetésének nevezte. Bóka János hozzátette, hogy a benzin átlagára 617 forint, a dízelé pedig 697 forint, miközben a védett ár 595 forint volt. A Mi Hazánk frakcióvezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Torockai László azonnali béremelést követelt a rendőröknek. Nem kérdéses a győri gyár jövője, az Audi német vezérigazgatója szerint. A Reuters hírügynökségnek nyilatkozott a vezérigazgató azután, hogy a Volkswagen csoport nemrég jelentette be több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését. A vezérigazgató a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. A belügyminiszter felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, Bíró Pétert. Posfai Gábor a szervezet vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, akinek elsődleges feladata a megkezdett átvilágítás befejezése. Az új végleges vezetőt a következő hetekben pályázat útján választják ki. Katonai tiszteletadás mellett temették el Belgrádban a népirtás és háborús bűnök miatt elítélt Ratko Mladicot. A boszniai szerb hadsereg egykori főparancsnokának búcsúztatóján családtagok, veteránok és több ezer tisztelője mellett szerbiai és boszniai szerb politikusok is részt vettek. A sok napsütés után este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat is. Várjuk további kéréseiket, például a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán keresztül, amit amúgy is érdemes látogatni, 250 ezer ember követi ezt az oldalt. Rengeteg fantasztikus, és persze legfőképp zenés tartalmat találnak az oldalunkon. Nátházi né Veronika kérte a dalt, melyet Besenyei Ferenctől hallunk, Vándordal.

Tisza Szőlősön Gyenes Lajosné Jutka születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Isten éltesse! Bokor Jánost Szalai Antal zenekara kíséri, azt mondják, hogy ti felétek ragyogó tavasz van.

0: Bolózsi Jánosnénak barátnője Iduka kérte a következő dalt. Karcagi Nagy Zoltánt, ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Jaj, de nagyon régen volt.
1: Jaj, de nagyon régen volt, meg soká lesz, még nekem egy könyv.

Ezt a dalt szeretettel küldjük drága mamánknak, Tóth Margitnak, Somogy Szobra születésnapja alkalmából. Unokája, unokamenye és dédunokái. Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig legyél velünk jó egészségben, boldogságban. Nagyon szeretünk és hálásak vagyunk, hogy vagy nekünk. Kovács Kati énekel. Úgy szeretném meghálálni.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Korenné Piroska kérte Balaton fűzfőről a következő nótát, Domoszlai Sándor énekel, Bíró Marcsa libája.

kettőt lépett utána, sáros lett a bíró, már csak fehér alsó szatőnyája.

0: esett a fehér alsó szapinyája. De mit ér a hangossága, ha már leesett a fehér alsó szapinyája.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Magyar Jánosné vagyok, Kálószemlénből. Tarnai Kislászló tanár úrtól szeretném azt a szép nótát hallani, mely így hangzik. Valahol a szívem mélyén. Köszönöm szépen! További jó munkát kívánok! Maradok tisztelettel, Marika, Kálószemlénből.
3: Örülök, hogy hívott minket, szeretettel küldjük a dalt. Tarnai Kislászlót Jónás Géza zenekara kíséri, Valahol a szívem mélyén.

Valahol a szívem mélyén föl-föl sír egy nóta. Ki tudja, hogy akihez szól, hol jár már azóta. Azt hittem, elfeledtem, minden már csak emlék. De néha visszahozzák a csöndes ünnep estét.

Ferenczi Lajosnak sógornője és testvére küldi a következő nótát. Márkus Ilonát Kalas Géza zenekara kíséri. Ráérünk még korábban hazamenni.

Kívánság műsorunkat hallják, 2 perc múlva 5 lesz. Szívük minden szeretetével búcsúznak Fakospusztán, Szalai Ferencné Évitől, aki szívükben örökké élni fog, a Széki és a kis család tagjai, az ismerősök, rokonok és barátok. Kedves hallgatónkra mi is szeretettel emlékezünk. Az Edda együttes játszik lelkünkből.

Koroknai Lászlóné szeretné meghallgatni Visegrádon a következő dalt. Szentendrei Klárát Berki László zenekara kíséri, azt mondják rám huncut szemű, mosolygós menyecske.

0: születtem én nódás penyercsének.
1: Perisné Incike Tatabányáról kérte a következő nótát, Nagyibolyát ifjabb Kállai Kis Ernő zenekara kíséri, Túl a Tiszán faragnak az ácsok.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Horváth Györgyi vagyok, Nagykanizsáról. 49. házassági évfordulónk alkalmából szeretném kérni férjem emlékére ezt a dalt, Korda Györgytől, szeptember volt. Köszönöm szépen, Horváth Györgyi voltam.
2: Csodálatos ez a dal. Egerben Béres Jánosné házassági évfordulójuk alkalmából mély fájdalommal emlékezik férjére, és az együtt töltött boldog napokra. Korda Györgyinek kell.

Következő nótát Farkasnét Erike szeretné meghallgatni, és küldi a Dankó családtagjainak is szeretettel. Pallu Imrét a Magyar Rádió népi zenekara kíséri. Daru Madár útnak indul.

Szórándi Anikó Békés Csabáról kérte a következő nótát. Máté Otiliát ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, vadvirágos erdőszélen rózsabokor.

Kocsis Tibornak Balmazújvárosba városba testvére kérte a következő nótát Lente Lajostól, kísér Salasovics Dezső zenekara, szerettem egyet, szerettem kettőt.

0: A színhely az a kis kési.
1: Pandorné Reginának Siófokra párja küldi névnapi alkalmából az egyik legszebb magyar slágert. Nyári Aliz és Nyári Edit énekel, Kicsi, gyere velem rózsát szedni.

Ezzel a gyönyörű dallal zártuk a mai kívánságműsort. Ajánlom figyelnünkbe a következő órában Popovics László műsorát. Ma Helgával beszélget, akinek férje egykor a televízió jogi osztályvezetőjeként dolgozott még a Szabadság téren. A kívánságműsort Nemesnyiki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Szép estét kívánok Önöknek! A Rajkó zenekar játszik, viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Családbarát. Minden hétköznap 9 óra 40 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szívem, már előfizethető a kincses kalendárium. Emlékszel, tavaly a mamának is vittünk egyet.
3: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Uniós pénzekből korszerűsítik a kórházakat, támogatja a lakások felújítását a kormány. Bezárják a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeit. Az idei volt a legszárazabb és legmelegebb nyár idehaza. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Megkezdődött az országgyűlés őszi ülésszaka. A miniszterelnök a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására tett ígéretet. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához, így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, fejlesztik az elektromos hálózatot, korszerűsítik a kórházakat, támogatják a lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak párt győzelmét a tegnapi Sachsen-Anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, hogy a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kancellár kijelentette, hogy nem mond le, hajlandó ugyanakkor tárgyalni a német nyugdíjreform egyes részeiről, illetve az adóreform terjedelméről. Bejelentette a szentpétervári német főkonzulátus és a Goethe intézet oroszországi kirendeltségeinek bezárását az orosz külügyminisztérium. Az erről szóló jegyzéket átadták a moszkvai német diplomáciai misszió vezetőjének. A főkonzulátusnak legkésőbb szeptember 18-áig kell befejeznie működését. A kulturális intézményeknek, munkatársaiknak egy héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Megnyílt Közép-Európa legnagyobb mesterséges intelligencia konferenciája Budapesten. A kétnapos eseményen hazai és nemzetközi szakértők, véleményvezérek, technológiai cégek szólalnak fel a témában. Közben az ENSZ emberi jogi főbiztosa az szigorú garanciákat szorgalmazott a technológia biztonságos alkalmazása érdekében. Hajdú Szabolcs több mint két évtizedes filmes pályájának meghatározó alkotásaiból rendeznek vetítés sorozatot a budapesti Kinomoziban. A pénteken kezdődő több mint két hetes eseményen levetítik a macerás ügyeket. Látható lesz a többi közt a Tamara, a Békeidő, az Ernelláék farkaséknál, a Kálmán nap és az 1% indián. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több intenzív hőhullám is kialakult, és megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet. Holnap éjszaka 9-14, napközben 28 fok lesz.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-60-71-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretnének szerepelni, vagy jelentkezzenek e-mailben, az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: Kiderült, hogy elemébe együtt jártak, tehát az idősebb Miskolci Balogh Jánosról beszélek, és hát a cigánypannát azt én tanítottam meg neki, meg a Burka Sanyinak, meg egy-két jó nevű cigány primásnak.
0: Egy 85 esztendős hölgyhöz látogatunk Keszthelyre. Úgy hívják, hogy Helga. Az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Igen.
1: Kezdve csokolom, Helga, Popovics László vagyok a Dankó Rádióban. Jó napot!
0: Üdvözlöm!
1: Hogy teszik lenni, Helga?
0: Köszönöm szépen.
1: Mi még nem beszéltünk, ugye? Mi vette rá arra, hogy felhívjon? Mi volt az indítatás?
0: Hát tulajdonképpen az emlékeim. De hát régen, bocsánatot kérek, hogy ezt mondom, régen nem lehetett ilyet csinálni, mert én televíziós feleség voltam, és akkoriban sem vetélkedőre, sem semmilyen okból kifolyólag nem szabadott.
1: Összeférhetetlenség?
0: Uh-huh, igen,
1: családtaként. Ez hogy érti, hogy televíziós feleség volt?
0: De még a szabadság téren.
1: Uh-huh. Ezt hogy érti, hogy televíziós feleség volt?
0: Hát úgy, hogy a televízió egyik vezetőjének voltam a felesége.
1: Uh-huh. Elárulhatjuk egyébként, hogy kinek, vagy nem szeretné?
0: Kell. Nagyon régen meghalt már.
1: Értem.
0: A jogi vezetőnek voltam
1: értem,
0: a felesége.
1: Értem, tehát gyakorlatilag nem képernyős volt, vagy nem volt annyira ismert név.
0: Nem.
1: Inkább ilyen a háttér apparátus, a jogi osztály vezetője.
0: Nagy Rihárdék, Berecki, Horváth Ádám idejében volt, meg még volt az a... Nagyon nem szerettem azt az embert, az elmeveseit.
1: Hát akkor hagyjuk is. Helga, egyébként milyen volt televíziós feleségnek lenni, mert ez egy kategória, én úgy érzem, hogy ezt így kijelölte a saját gondolataiban.
0: Nekem nagyon jó volt, mert az én uram nélkülem nem ment se jogászbálba, se televíziós bulira, televíziós barátnőim voltak, akikkel jobban voltam elsősorban az ő titkárságáról, de hát nagyon sokakat a szerette volna, hogyha az Irkei Csaba lesz az utóda, már amikor nyugdíjba készült, és hát akkor ez nem jött össze. A Monspart Csacit ismertem, a Feledének a feleségét, az Ablakosokat nagyjából.
1: Igen.
0: Meg akiknek, hát hogy úgy mondjam, akár fegyelmézők volt, vagy az volt, hogy mit tudom én, szerzői joggal kapcsolatos.
1: Igen.
0: Problémáik voltak. Egyébként ezeket, amikor módosítások voltak, akkor neki mindig be kellett menni a minisztériumba, és akkor a helyi dolgokat változtatni. Hát ha a Szabadság téri székházat ismeri,
1: igen,
0: akkor úgy kezdődött az elnöki folyosója, hogy kinyílott az ajtó, hogy hosszú vörös szőnyeg vezetett be a Rihárdnak. Mi még együtt is nyaraltunk Kenesén, mert a Rihárdéknak ott volt villája, és nekem meg az apró népem, akkor a rokonaim olyan kicsik voltak, hogy nem mertem őket kezdte lehozni, mert hát ugye itt mély a víz.
1: Hát gyakorlatilag ugye Helga ön benne volt az akkori televíziós vezetővilágban, mint ugye a férje kapcsán ő a jogi osztály vezetője volt, tehát abszolút a felső vezetés világában, ahogy hallom, akkor közös nyaralások is, stb. No, de térjünk rá a kedvenc nótáira, jó? Hallgassuk meg azt, hogy mely dalokat választotta ki. Szóval Helga kedvencei jönnek mindjárt itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Helgával beszélgetünk. Az első dal egy olyan felvétel, amelyet még nem játszottunk ebben a műsorban, ha Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Cigány Panna, az a híred, hogy kőből van a te szíved. Ugye?
1: Ő no. A szíved, még az ajkad, a szerelem nem fog rajtad, cigány.
0: Mire emlékezteti Helga ez a fantasztikus felvétel?
1: Ez egy 61 éves emlék. Akkor én fiatal, elvált asszony voltam, 23-4 éves, és összeismerkedtem egy társaságban egy úrral, aki egyszerűen rám akasztotta ezt a dalt, és a múltkor nagyon meglepődtem, mert régi zenekarok játszották nótáikat, és csak zenekari kísérettel, hát azonnal megismertem a dallamát, mert végül is ez egy valamennyire átok a szöveg ismeretében, de nagyon szeretném hallani.
0: Hamarosan meg is hallgatjuk, csak kíváncsi vagyok rá, hogy ez a 61 esztendős történet, ez hogyan folytatódott? Ezzel az úriemberrel találkozott-e utána, vagy ez...
1: Igen. Találkoztam méghozzá olyan módon, hogy karambol szenvedett, és egy közeli kórház rehabilitációján kapott 3 hetet, és azt a 3 hetet mi tulajdonképpen a történetünk kibeszélésével töltöttük. Ő nem tudta ott hagyni a családot, én viszont egyik napról a másikra áthelyeztettem magam, és ez lett a történet vége, hogy ez befejeződött.
0: Ha jól sejtem, akkor ön vagy ápolóként, vagy orvosként kórházban dolgozik, akkor ezek szerint?
1: Nem, ő volt orvos.
0: Uh-huh. És akkor én meglátogatta.
1: Én idegenforgalomban
0: értem.
1: Dolgoztam.
0: Akkor rosszul értettem. No, de nem is lényeges, hogy én hogy értettem, mert a történet a lényeg. Köszönöm, hogy felelevenítette. Hallgassuk meg akkor a dalt a kérésére, jó? Cigány Panna, az a híred, hogy kőből van a te szíved. Na akkor hallgassuk meg a felvételt itt a Dankó Rádióban Helga kérésére. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

padlója, padlója, rászállott a vadgója, vadgója, esse le róla, vadgója, vadgója, beszakad a padlója, padlója.

padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója. Ha leszakad, mi lesz vele? Hosszú orrú padlója, padlója, esse le róla, padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója.

0: a padlója.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Helgával beszélgetünk. Bokrétát kötöttem. Ez a felvétel jön most. Milyen emlékeket idéz meg, Helga, amikor meghallja ezt a dalt?
2: Édesapám halt meg abban az évben, amikor nyáron a válóperem volt, és decemberben az édesapám halála, és az ő emlékére kérem a dalt.
1: Ez melyik esztendő egyébként?
2: Ez 64.
1: 1964. Igen. Akkor ez nem volt egy túl szerencsés esztendő az életében, ugye? Jól érzem.
2: Nem kifejezetten.
1: Ön hisz egy...
2: Rossz opciókkal indultam.
1: Uh-huh. Ön hisz abban egyébként, hogy vannak kimondottan rossz időszakok az ember életében, meg kimondottan jó időszakok is természetesen, tehát mondjuk van egy-egy esztendő, amit ezt jobb lenne elfelejteni, mondjuk lehet, hogy ilyen volt ennek 64. Szóval hisz ebben?
2: Végül is hinnem kell bennem, mert 85 éves vagyok, és az élet ezt igazolta.
1: Uh-huh. Tehát tapasztalatból tudja.
2: Tapasztalatból. Hát
1: és hogyha mérlegre kell tenni, akkor melyikből volt több? A jó esztendőkből, vagy a rossz esztendőkből?
2: A jóból.
1: Tehát nagyon felgyen. Szerencsés. Ez egyébként hozzáállás kérdése? Mit gondol? Ez ilyen provokatív kérdés, tehát...
2: Nézzel, ha mérlegre teszi az ember az életét, akkor elsősorban talán a jó emlékek jönnek elő. Nézzel, rengeteget utaztam már a foglalkozásomból kifolyólag is. Olyan társra találtam, akivel harmonikusan éltünk, amíg lehetett haláláig, de hát... Sőt, még utána is volt nagyon hosszú távú kapcsolatom, pedig akkor már, hogy úgy mondjam, túlérett korban voltam.
1: Uh-huh, értem. Akkor jöjjön a dal, jó? 1964-ben megyünk vissza, nem volt túl jó esztendő. És hát ugye az édesapja halála van ebben az esztendőben, ahogy említette, no meg a válása. Egy időben, igen. Ugye? Vagyis esztendőre vetítve egy időben. Bokrétát kötöttem, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Helga kérésére.

0: meg a Vasili Blazsenyi Székes Egyházba biztos bementem, mert annak az ember megnézi a belsejét is, vagy Orvétóban például, ami így hirtelen eszembe jut, hogy milyen gyönyörű.
1: Te turistaként gyakorlatilag, ugye?
0: Hát inkább idegenvezetőként.
1: Ja persze, persze, persze. Tehát tényleg, hát ön idegenvezetőként dolgozik. Mely országokban szokott járni rendszeresen, vagy járt rendszeresen?
0: Rendszeresen a Szovjetunióban jártam. Külön vonatokkal, akkor békevonatoknak hívták őket. De mivel, hogy az uram is nagyon szeretett utazni, mi gyakorlatilag, hát szigetekre jártunk. Ciprusra, Máltára, Majorkára, Tenerife-re.
1: Tehát szerettek.
0: Az uram imádta Spanyolországot, a stílusukat, és egy alkalommal bementünk a Normafába, és ott a Miskolci Balogh Jancsi muzsikált a zenekarával, és a két fiú egymás nyakába borult, kiderült, hogy elemébe együtt jártak, tehát az idősebb Miskolci Balogh Jánosról beszélek.
1: Igen.
0: És hát a cigánypannát azt én tanítottam meg neki, meg a Burka Sanyinak, meg egy-két jó nevű cigány primásnak, akik hát,
1: na, hát nem milyen, tudták. Milyen fontos szerepet töltött be a cigány muzsikában, Helga?
0: Terjesztettem.
1: Abszolút. Köszönjük, hogy elmesélte ezt. Hallgassuk meg a kedvenc dalt, jó? Elmegyek a templom mellett. Ez jön tehát Helga kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Helga kedvenceivel. Igazán izgalmas élete volt idegenvezetőként, hát gyakorlatilag folyamatosan úton volt, jól sejtem?
1: Hát folyamatosan nem lehettem úton, mert én a Balatonpartra voltam kinevezve egy kirendeltségbe, tehát én évente háromszor mehettem. Egyszer elmentem az Adriára egy csoporttal, lehetőleg szeptember elején, és mivel hogy borzalmas, de tényleg borzalmas nagy területen volt, ami Hévíztől Réfülöbig tartott, a kilométerbe szerkesztő úr átgondolja.
0: Igen.
1: Ez igen. 70 kilométer.
0: Igen.
1: És amíg az embernek nincs kocsia, addig vonatozhat, meg buszozhat. Ez volt az egyik dolog, hogy az Adriára levigyem a csoportot. Mindig Mikuláskor mentünk ki karácsonyi vásárra, Bécsbe, és voltak a külön vonatok. Ami vagy október 7-én, vagy valamikor tavasszal volt.
0: Ez egy nagyon izgalmas téma. Legközelebb, ha beszélgetünk, akkor bontsuk ki egy kicsit bővebben, jó? Köszönöm szépen, Helga, hogy itt volt velünk. Vigyázzon magára, és jó egészséget kívánok.
1: Viszont kívánom.
0: Viszont halásra, csókolom.
1: Mindenkinek.
0: Helgát hallották itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, hamarosan érkezik Juhász Katalin és a Tutt népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián a Dankó Rádióban. Popovics Lászlót hallották, vigyázzanak magukra, minden jót, viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Bodza Klára Csodálatos Mária énekével köszöntöm a hallgatókat két Mária ünnepünk hetében. Holnap lesz Kisboldogasszony, népi megnevezéssel Kisasszony napja, a katolikus naptárban Szűz Mária születésének emléknapja.

Kisboldogasszony már a 11. századtól számon tartott ünnepünk, amelyhez gazdag apokrif hagyomány kapcsolódik. Mária születésének története a középkori legendairodalomban és kódexeinkben is megjelent. A Kájoni kancionáléban 1676-ban az előbb elhangzott dallammal lejegyzett ének így foglalja össze az ünnep jelentését. E mai nap e világra születék a Szűz Mária, mely által bűnünk rúdsága elmosaték sokasága. Az ének Máriát Jessze gyökeréből sarjadó virághoz, fényes hajnalhoz, csillaghoz hasonlítja. Mint szép csillag, úgy származék, halálunk ottan rontaték. Kisasszony napja a magyar népi vallásosságban is fontos ünnep volt. Sok helyen búcsújáró napként tartották számon, és a kegyhelyeket különösen nagy számban keresték fel ilyenkor a zarándokok. Egyes vidékeken kisasszony hajnalán virrasztva várták a napfelkeltét, mert úgy hitték, a felkelő napban Máriát is megláthatják. Kisasszony napja a gazdálkodás rendjében is fontos nap volt. A vetőmaghoz kapcsolódó hiedelmek és szokások fűződtek hozzá. Most pedig hallgassuk tovább Bocza Klárát egy másik Mária énekkel, Balogh Kálmán cimbalom kíséretével. Az ének szövegével mi is Szűz Mária oltalmába ajánlhatjuk magunkat és egész népünket. Vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszonya!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Családi kör. Minden hétköznap 13 óra 50 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Segítséget kapnak a magas üzemanyagárak miatt a dízelt tankolók. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. Nyárias meleg lesz holnap is, napközben 30 fok fölötti hőmérséklettel. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülés szakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízelt tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Így ezekből a forrásokból újíthatják meg a közösségi közlekedést, korszerűsítik a kórházakat, támogatják a lakások felújítását, valamint a kis- és középvállalkozásokat. Reagáltak az ellenzéki pártok a miniszterelnök felszólalására. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint, a kormány az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajt végre, miközben a Kárpát-medencei magyarokért semmit sem tesz. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, hogy az Orbán kormány idején több mint felével csökkent a bűncselekmények száma, és kétszer is kaptak béremelést a rendvédelmi dolgozók. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője a védett üzemanyagár visszaállítását javasolta, és a mostani magas árakat rótta fel a kormánynak. Nem kérdéses a győri gyár jövője, az Audi német vezérigazgatója szerint. Gernot Döllner, a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban. Az Audi új elektromos modelljének bemutatóján a vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette, több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Uniós beruházást jelentett be Grönlandon az Európai Bizottság elnöke. A 200 millió eurót egyebek mellett a kritikus fontosságú ásványi anyagokkal, a műholdas kommunikációval és a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre szánják. Ursula von der Leyen grönlandi látogatásán egyúttal szolidaritásáról biztosította Dániát és a hozzátartozó autonóm területet. Jelezte, hogy határozottan elutasítják Donald Trump amerikai elnök törekvését a sziget megszerzésére. Éjfélig lehet már csak jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. A diákok rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Az érettségit lebonyolító középiskolák és a kormányhivatalok listája, valamint a jelentkezésről szóló legfontosabb információk az oktatási hivatal honlapján találhatók. Este északnyugat felől beborul az ég, de eső továbbra sem lesz. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű. A szél a Dunántúl északi felében időnként megélénkül. Éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. 18 óra 4 perc.
1: Túl az Operencián. A Dankó Rádió. Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes hétfő estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Korondi György énekelte Mr. X belépőjét Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből. Csatlakozzanak hozzánk ma is! Lehár Ferenc Luxemburg grófja című operettjének eredeti címe még Luxemburg grófja volt. A zeneszerző azért választotta ezt az írásmódot, hogy a történetet még véletlenül se hozzák kapcsolatba a hasonló nevű nagyhercegséggel. A közönség azonban kezdettől fogva Luxemburg grófjaként emlegette a művet, így végül Lehár is elfogadta a betűcserét. Most ebből a népszerű operettből hallhatnak egy kvartettet Jankovics Anna, Koltai Nagy Balázs, Varga Huszti Máté és Ferenc Bálint előadásában. Majd utána Andrew Lloyd Webber Macskák című musicaljéből következik az Éjfél című dal. Az előadó Almási Éva. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. A Nyomorultak című musical Victor Hugo világhírű regénye alapján született Claude-Michel Schönberg zenéjével. Az eredeti francia szöveget Hélène Boublil és Jean-Marc Nattel írta. A musical 1980-ban Párizsban indult hódító útjára, majd Londonban is hatalmas sikert aratott. Magyarországon a Nyomorultak című musicalt 1987-ben a Rock Színház vitte először színre, Szinetár Miklós rendezésében és Miklós Tibor magyar fordításában. Hamarosan felidézzük ennek a musicalnek a hangulatát a Csak rád vár egy szív című dallal, Mahó Andrea, Simon Boglárka, Orth Péter és Feke Pál előadásában. De előtte hallgassuk meg Szomor György és Posgai Zsolt Monte Cristo grófja című musicaljéből az Esővé vált könnyek című dalt, Füredi Nikolett és Széles Flóra előadásában. Túl az Óperencián.

Isten már a magányhoz mi vált. Így nekem csak annyi volt a célom, hogy

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következzék Kacsó Pongrácz János Vitéz című daljátékából Jancsi belépője. Az előadó György Rózsa Sándor, kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó rádiózást!

Jól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Carmi Löcker, a Koldus Diák című operettje a televízió képernyőjén is nagy sikerrel kelt életre. A Magyar Televízió Zenés Tévészínháza 1978-ban készítette el az operett filmváltozatát Seregi László rendezésében, igazi sztár szereposztással. Németh Marika, Domonkos Zsuzsa, Zempléni Mária, Kovács József, Virág József és Horváth Tivadar főszereplésével. Most hallgassuk meg Ollendorf belépőjét, Meris György előadásában. Túl az Operencián.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Miklós Tibor, Emerton díjas és Huszka Jenő díjas íróra, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és Nádasdy Kálmán díjjal kitüntetett műfordítóra, dalszövegíróra, rendezőre, színházvezetőre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján, aki 1947. június 5-én született Budapesten. 1980 és 1996 között a Rock Színház alapító művészeti vezetője volt, később pedig a Budapesti Operett Színház műzikeljeinek és rockoperáinak irodalmi vezetőjeként dolgozott. Számos világhírű műzikel és rockopera magyar szövege fűződik a nevéhez. A Magyar Zenész Színház egyik kiemelkedő alkotója, a Piccolo Színház alapítója volt. Miklós Tibor 2013. szeptember 7-én csatlakozott az Égi Társulathoz. És most következzen Kocsák Tibor és Miklós Tibor Légy jó, mint haláli című műzikeljéből az Élet szép című dal Kautsky Armand és Kátai Máté előadásában. Hallgassák szeretettel. Dankó Rádió.
1: Ronsz Vallé. Még a neve is dalol. Milyen gyönyörű vidék. Gazdag és szép. Én se jártam még arra, de el tudom képzelni. Az ember csak nézi a térképet, és a szíve megterik gyönyörűséggel. Mert a világ gyönyörű. Hűs forrás, dús liget,

0: az óceánok, az őslények, a mamut, a sivatagi oroszlán és az ember. Mikor is építették a piramisokat?
1: 4-5 ezer éve a Nílus mellett Egyiptom földjén.
0: És ott állnak most is. Hirdetik az ember nagyságát, mert a világ gyönyörű. Mi barlang van dzsungel?

kedves hallgatóink! Jótékonysági gálának ad otthont a Nemzeti Lovas Színház. Az Osztály Vigyáz című estén művésztársak, barátok és a közönség együtt állnak Dorogi Barbara mellé, hogy támogassák őt a gyógyulás útján. Az est létrejöttét Szentpéteri Eszter műsorvezető és Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója kezdeményezte. Pintér Tibor és Dorogi Barbara egykor osztálytársakként kezdték pályájukat a Színház és Filmművészeti Egyetemen, barátságuk pedig azóta is töretlen. A kezdeményezéshez örömmel csatlakozott egykori osztályfőnökük, Szinetár Miklós is, valamint számos régi osztálytárs és pályatárs. Ezen az estén valamennyien egy közös célért lépnek színpadra, hogy szeretetükkel és összefogásukkal segítsék Barbarát a gyógyulásban. És most következzen Tunyogi Bernadett, aki barátként, pályatársként és egykori osztálytársként szintén a fellépők között lesz. Csendüljön fel előadásában Andrew Lloyd Webber Starlight Express című musicaljéből az Ő csak ő című dal. Túl az óperencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó.

0: műsorajánló.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
3: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások. Beavatkozik a kormány, célzottan segíti a dízel tankolókat a magas üzemanyagárak miatt. Napos száraz idő valószínű, napközben 28-34 fok várható. Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Gál Andrea, a mikrofonnál Szlotta Judit. Az elmúlt időszak eredményeiről és a kormány előtt álló feladatokról beszélt a miniszterelnök a parlament őszi ülésszakát megnyitó beszédében. Magyar Péter bejelentette, a kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a dízel tankolókat. Erről várhatóan szerdán döntenek. A miniszterelnök ígéretet tett a méltányos vagyonadó bevezetésére, és az elmúlt 20 év politikai vagyonosodási vizsgálatainak szabályozására. Magyar Péter azt mondta, a közös terhekből mindenkinek a saját lehetősége szerint kell részt vállalnia. Beszélt arról is, hogy a kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Így ezekből a forrásokból jut az egészségügyre és a bérrendezésekre is. Reagáltak a miniszterelnök napirend előtti felszólalására a frakcióvezetők. A Fidesz azzal vádolta a Tiszát, hogy végig hazudta a kampányt, és arra készül, hogy végig hazudja a kormányzást is. A KDNP szerint a kormány nem tud eredményeket felmutatni, a Mi Hazánk pedig úgy véli, az Európai Unió vezetői által diktált globalista politikát hajtja végre. A Tisza frakcióvezetője a jó szándékú ellenzéket hiányolta. Nem kérdéses a győri gyár jövője az Audi német vezérigazgatója szerint. Döllner a Reuters hírügynökségnek nyilatkozott erről Párizsban, az Audi új elektromos modelljének bemutatóján. A vezérigazgatót azután kérdezték, hogy a Volkswagen csoport nemrég bejelentette több üzem felszámolását és 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Döllner a győri gyárral kapcsolatban hangsúlyozta, a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó üzeme, így a jövője nem kérdéses. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml azt mondta, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök pedig azt nyilatkozta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg. Megdöbbenéssel fogadta a német kancellár az Alternatíva Németországnak pártgyőzelmét a tegnapi 100 anhalti tartományi választáson. Friedrich Merz hangsúlyozta, a szélső jobboldali párt megkérdőjelezi Németország demokratikus intézményeit és szabályait. A kormányzó kereszténydemokraták azonban továbbra is kiállnak az ország értékei és alaptörvénye mellett. Újabb két embert vettek őrizetbe az NKA által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatással kapcsolatban. Az elkövetők a gyanúsított gazdasági társaság nevében több mint 80 millió forint támogatást igényeltek dokumentumfilm készítésére. Az elnyert pénzzel elszámoltak, a film azonban nem készült el. Holnap száraz, napos idő várható, éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok lesz.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió egy órás zenei összeállítása, a 20 csak prímás. Morvai Károly és Dulácska Gézáné nótáját hallgathatjuk nem sokára, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Valahol egy kis faluban Újvári Marika énekel, akinek Berki Péter zenekara játszik. Majd Jaj, de szép kék szeme van magának címmel Kis Angyal Ernő szerzeményét énekli az a művész, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió magyar nótadíját. A művész úrnak pedig az a prímás játszik együttesével, aki szintén Dankó Rádiós díjazott, ifjabb Sárközi Lajos 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Jaj, de sokat felhajtottam az ajtaját. De vettem némi alsó felső sejemrakaját. Sejtaj, jaj, de sokat felhajtottam.

Haja, haja, kukoricahaja. Egy 2022-es felvételről halljuk hamarosan Fényes György előadásában a Csárdást, ifjabb Berki Béla zenekarának kíséretével. Majd egy újabb Dankó rádiós díjazott énekel, ő Farkas Rozika, aki 2025-ben lett Magyar Nóta díjas, és aki Mellétei Magda, Kára Gőzért című frissével érkezik majd

a szerelem. Danko klubos koncert felvételeinkből hármat játszunk a folytatásban. Az első 2018. június 22-én a Bükki Átrium Művelődési és Sportközpontban készült, a második Szentendrén a Hamvas Béla Pest megyei Könyvtár Színház termében, a harmadik pedig a Budapesti Thália Színházban. Ez utóbbi felvétel Dóczi József nótájából készült, Szeretőt keresek. Kollár Katalinnak és idősebb Dezsi Györgynek Balázs József együttese zenél. Előtte a 2023-as életműdíjas Bokor János dalolja a Sűrű Sötét Erdő című dalt. Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgóját ifja Berki Béla zenekara játsza. A Pannon Cigány zenekar már is muzsikál, Leszler József és Deák Rózsa dala következik Budai Beatrix tolmácsolásában. Van egy ház a Tiszaparton.

A folytatásban pedig jöjjön egy hallgató, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, idősebb Olá Kálmán és Szerdahelyi János dalát, Kolostyák Gyula énekli és Johann János zenekara játsza. Majd Mikor engem besoroztak címmel egy újabb Dóczi József nóta hangzik el, ezúttal Pere Jánostól.

Baj van, nagy baj. Már is folytatjuk Magyar Imre és Dalos Nagy Károly csádásával. A 2025-ben készült felvételen Gáspár Annit halljuk és Nyári László zenekarát. Aztán Hallod-e nótás, füttyös szép madár címmel Szabó Szilvia is darra fakad, Huber Gyula és Heródek Sándorné frissét ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játssza el.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak prímásunkban, a folytatásban Rigó Mónikát és Jónás Géza zenekarát halljuk. Az együttes élén Balázs Tamás a prímás. Lassan-lassan elfeledem. Nyisd ki, babám,

komám lényegesen bélehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit, viseld magad szépen, elveszlek a héten.

0: azt felleszünk az égben.
1: Most aztán nagyon halka, hogy mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mi mozog a zöld leveles bokorban. Mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mi mozog a zöld leveles bokorban. Azt gondoltam, hogy egy róka vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrotni a zöld leveles bokorba. Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrotni a zöld leveles bokorba.
0: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg a

0: ő szereti, szereti. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Mert őt meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Záróra, Mártuska, mi a nótája?
2: Semmi.
1: Semmi? Hát akkor...

az imintiekben Szalai László és Nemes Rózsa Frissét hallhattuk a 2023-as esztendő Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasától, Hatvani Kis Gyöngyitől. A folytatásban pedig Erős Béla hallgatóját Bohács István énekli, Asszony lesz a lányból. A 2024-ben készült felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való Baranyai István és zenekara közreműködésével. Ezt követően Elvennélek én, csak adnának címmel egy Petőfi Sándor költeményt hallhatunk megzenésítve. A dallamot Zimai Lászlónak köszönhetjük, valamint természetesen az előadó művészeknek, Jenei Gábornak és Toki Balog Ernő zenekarának.

Jaj Istenem, de rossz annak! Matusik Sándor csárdását hallhattuk 2019-ből, Berki Péteré zenekara Szeredi Krisztinának muzsikált. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik. Jól lehet, a Huscsak Prímásnak mára hamarosan vége, de egy felvételre még biztosan van időnk. Miért fáj úgy a szív? Lakatos Miklós szerzeménye szól, Lakatos Miklós és zenekara előadásában. Köszönöm tehát a figyelmet, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Ősszel minden megváltozik.
2: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
1: De van, ami marad.
3: Most már minden világos.
4: A baba teljesen egészséges.
3: Ez egy igazi csoda.
1: Pillanatok, amelyek összekötnek.
5: Éljük tovább az életünket.
6: Ez minden vágyom, Maria.
1: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
7: Éljen az új borkirálynő.
1: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
8: Nagyon köszönöm.
1: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Háromszoros áron vehetett az állam Covid-teszteket a járvány idején. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben. Holnap is meleg lesz. Szerdán hidegfronthoz lehűlést, esőt. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügylet mintegy 130 millió forintos extra hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Az előző kabinet szerint a rendkívüli világpiaci helyzet miatt nem lehet a békeidős árakhoz viszonyítani. A lélegeztetőgép és egyéb a Covid-hoz kötődő beszerzések ügyében hűtlen kezelés gyanújával Orbán Anita külügyminiszter feljelentést tett. Több mint 1000 házi orvosi praxis betöltetlen, a Magyar Orvosi Kamara szerint, miközben a betegforgalom körülbelül 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben. Dr. Szabó Erzsébet Gyöngyi, a Kamara házi orvosi szakmai tagozatának ügyvivője elmondta, probléma, hogy a kezdő házi orvosok bérezése jelentősen elmarad a hasonló életkorú klinikai szakorvosok bérétől, valamint hogy a házi orvoslásban nehéz jó infrastruktúrális körülményeket teremteni. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben integrált centrumok létrehozásával biztosítja az alapellátást. 10 éven belül 1 millió magyar élhet sivatagos környezetben, ha nem lesz változás a vízgazdálkodásban. Erről beszélt az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt mondta, a magyar vízgazdálkodás az árvíz elleni védekezésre állt be, pedig napjainkban már az aszály okozza a legnagyobb gondot. Ezért a vízgazdálkodási törvényt is eszerint kell módosítani. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be az amerikai főtárgyaló. Steve Witkoff közölte, hogy jelentős előrelépést sikerült elérni. Tegnap a Kreml azt mondta, hogy Oroszország nem zárkózik el a háromoldalú tárgyalások újraindításától. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt nyilatkozta, tartós békét akarnak kötni, amely garantálja, hogy országát soha többé nem támadják meg. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. Szakemberek szerint nem tudni, hogy a lövés nyomai 58 évvel a történtek után még láthatók-e. A Korzikáról induló repülőgép 1968. szeptember 11-én zuhant a tengerben Nizza térségében. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat rendőrségi búvárok találták meg tavaly. Holnap ismét napos, száraz idő valószínű, éjszaka 9-14, napközben 28-34 fok várható. Szerdán helyenként akár 36 fok is lehet, majd erős széllel, zivatarokkal hideg front érkezik.
0: Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
6: Jó estét kívánok! Remélem, nem bánják kedves hallgatóink, ha naponta jelentkező népzenei műsorunkba ismeretterjesztő előadások, irodalmi műsorok és más műfajok is bekerülnek, nem csak zenék. Azt hiszem, nem árt mindig tágítani látókörünket, és nem csak zenét hallgatni, hanem a zene megismeréséhez, megértéséhez is közelebb jutni. Tudom, sokszor el kéne magyarázni, mi az, hogy néprajzi táj vagy kistáj, az egyes hangszerekről is lehetne sokat beszélni, de azt hiszem, népzenekutatóink, népzenészeink műsoraiból, elbeszéléséből sokkal többet lehet megtudni. Ha műsorunkkal kapcsolatban valamiféle észrevételük van, szeretnének bármilyen zenét vagy előadást meghallgatni, írjanak nekünk a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. Elménk és ízlésünk pallérozása céljából tehát most ne engem hallgassanak, hanem dr. Árendás Pétert, aki 2006-ban mutatta be a Néphagyomány zenészmesterei sorozatban a magyar palackai prímást és bandáját, Kodoba Bélát.
8: Tisztelt hallgatóink! Aki szereti a hangszeres magyar népzenét, bizonyára hallotta már a magyar palackai muzsikusok játékát. Ez a Kolozsvártól 30 kilométerre eső kismezőségi falu arról lett közismert, hogy az itt élő cigányzenészek egy fantasztikusan kifinomult régi zenei világot őriztek meg, tele értékes népdalokkal, utánozhatatlan játék stílusban előadva. Egy korábbi adásunkban már mi is megismerkedtünk az egyik kiváló prímás, Kodoba Márton játékával. Mai adásunkban a vele évekig együtt muzsikáló, nála 3 évvel fiatalabb öccsét, Bélát mutatjuk be önöknek. Kodoba Béla 1944-ben született, apja, nagyapja és fiú testvérei mind zenészek voltak. Ő is egészen kiskorától muzsikált, azonban bátyjával ellentétben Béla fiatalabb korában inkább rácsázott. Az első hangfelvételeket Kallós Zoltán 1964-ben készítette vele, az ekkor alig 20 éves Béla Kozák Zsiga prémás zenekarában játszott. Mai első felvételünk az ő repertoárjukból ad ízelítőt. A banda lassú cigánytáncot, majd lassú csárdást és sűrű csárdást játszik.

A falusi cigányzenészek gyakran több vonós hangszeren is remekül játszanak. Kodoba Béla a brácsázás mellett kiváló prímás lett, és bátyával az 1980-as évek elejétől játszott rendszeresen együtt. Ekkor állandosult az az ötfős palackai zenekar, ahol a két prímás Marci és Béla, a brácsások és a bőgős személye pedig 6-8 zenész között váltakozott. Béla azonban élete végéig szívesen kontrázott, azaz a dallamjátékból gyakran átváltott a kísérő hangszerek közé. A következő lakodalmi hangfelvétel 1984. októberében készült, a gyűjtő Fekete Antal. Jól hallható, ahogy az addig vezető dallamot játszó Kodoba Béla egyszer csak a hegedű két alsó húrján kontrázni kezd, majd a húrszakadás miatt hangszer cserél, és onnan végig brácsázik.

Kordoba Béla hegedű játékát a ritmusos belső hangsúlyozás és gazdag díszítésmód jellemzi. Erős egyéniségével remekül vezette a bandát, és nyitottságának köszönhetően számos új elemmel, dallammal gazdagította a palackai repertoárt. Most hallgassuk meg a játékát szólóban, kíséret nélkül. Egy-egy hang alsó-felső váltóhangokkal való gyors körülírása, valamint a magasabbra hangolt hegedű éles, visító hangja jellegzetes stílusjegy.

Kodoba Béla nem csak több hangszeren játszott, hanem remekül táncolt is. A mezőségen jellemző férfi táncok közül most ritka magyart hallhatunk az ő előadásában.

Kodoba Béla, magyar palackai prímás és kontrás sajnos 1999. novemberében eltávozott az élők sorából, de játékát több száz órányi hangszalag őrzi. Mai utolsó felvételünkön szököst és sűrű csárdást játszanak. Az első dallam már a 17. századbeli Vietoris kódexben is felelhető virágének mai változata, mely Kodály marosszéki táncok fő témájaként vált ismerté, majd egy lakodalmi szokásdallam, a mennyasszony kísérő következik.

Néphagyomány zenész mesterei sorozatból Árendás Péter előadását hallották a magyar palackai legendás muzsikusról, Kodoba Béláról és zenekaráról. Most nézzük, maga a Tükrös Együttes, melynek tagja dr. Árendás Péter, hogyan játsza e falu zenéjét. 2 évvel ezelőtt megjelent Archív című albumukról szól, Dojna, Kalákába hívó nóta és keserves, magyar palackáról, valamint egy másik néprajzi zenei tájról, Gyimes Középlokról.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban magyar palackai dallamokat hallottak javarészt, legutóbb a Részhúros Banda előadásában. Az adásunkat záró széki dallamokat is ők játsszák, s én e szintén mezőségi, zenéjéről is igen híres falu dallamai előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Indul a Népek dalai, ez a Dankó Rádió világzenei válogatása. Egészen éjfélig, színes világzenei csokorral, ezekkel a muzsikákkal körbeutazzuk az egész földet, de persze sok hazait is hallhatnak. Például ma este biztosan Lakatos Mónikától és a Cigány hangoktól. Aztán szólzene Madé Kutitól is Nigériából, 2021-ből, és játszik a Yat K formáció is. Kellemes estét kívánok mindenkinek, indítsuk már is a világzenei válogatást itthon egy koncertfelvétellel. 2015-re tekerjük vissza az időkereket, amikor is a Csík zenekar 25. születésnapját ünnepelte. Adtak is egy nagyon jó koncertet, ezt idézzük most meg. Íme a Csík zenekar dala Ferenczy György közreműködésével. Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen!

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Jöjjön Lakatos Mónika, aki 2020 őszén vehette át a legnagyobb világzenei seregszemle és expo életműdíját, a Vomex életműdíjat. Nos, ennek köszönhetően Mónika szinte második aranykorát éli. Bízik benne, hogy az elismerés által többen nyitnak majd a cigányzene a cigány kultúra felé. Zenészként azt mondja, megesett már vele, hogy hol a magyarságát, hol a cigányságát kellett szégyelnie, de ma már végtelenül büszke kettős identitására. Azt mondja, soha nem lenne képes megtagadni egyik nyelvét, kultúráját sem. Amikor külföldre mennek és ott találkoznak cigányzenészekkel, megkérdezik mindig egymást, hogy ki honnan jött, és mindig büszkén mondja, hogy mi vagyunk a magyar csapat. Aztán kapott persze hideget, meleget. Mónika azt mondja, egyszerű ember minden nap megküzd azzal, hogy a cigánsága miatt bántják, de ez még inkább megerősíti abban, hogy büszkén vállalja és tovább vigye a hagyományokat, sőt továbbadja akár lányának is. 2020 őszén megjelent lemezéről következik egy dal a cigány hangok közreműködésével, ez a Kangéri, itt a Dankó Rádióban Lakatos Mónika énekel.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankó Rádiót hallgatják világzenei válogatásunkkal, ez a népek dalai. A legendás Fela Kuti unokája következik, Made Kuti, aki Lagosban nőtt fel, majd Londonba került tovább tanulni, miközben már gyerekkorától zenekarban játszott, hiszen igen gazdag zenei örökséget hozott magával. Ő ugye Fela Kuti unokája és Femi Kuti fia. Ők képviselik az Afrobeat második és harmadik generációját, amelyet Femi apja és Made nagyapja Fela Kuti indított. Femi évekig apja legendás zenekarában játszott, mielőtt kezébe vette az irányítást, miután apja 1997-ben 58 esztendős korában elhunyt. Az Afrobeat az 1970-es években kibontakozott zenei fúzió, amely a nyugat-afrikai és a fekete-amerikai irányzatokat ötvözi egy újszerű hangzásban. Az Afrobeat merít a highlife, a jazz, a calypso és a funk zenei elemei közül is. A műfaj úttörője tehát Made Kuti apja Femi, aki az utóbbi évek közös munkái után fiát önálló útkeresésre bíztatja, aki élt is a lehetőséggel. Made Kuti 2021-ben jelentette meg nagylemezét, ami egy modern és progresszív szabadság kiáltványként értelmezhető. Feszegeti az Afrobeat határait alaposan. Érdekesség, hogy a korongon valamennyi hangszert a fiatal zenész szólaltatja meg. Íme akkor egy 2021-es dal, a nigériai származású Made Kutitól, ez a Free Your Mind.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

A Tankórádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Folytassuk egy 1991-ben Moszkvában alakult Tuváj együttessel. Ők hagyományos Tuváj zenét kevernek rockkal. Vezetőjük Albert Kuvezin, aki a torok éneklés mestere. Ez az európai fülnek talán szokatlan, misztikus, de a közép-ázsiai, afrikai és észak-amerikai zenei hagyományokban többféle stílusban is megjelenő énektechnika. Lényege, hogy az előadó egyszerre szólaltatja meg az alaphangot és annak felhangjait. Bizonyos értelemben semmi más nem csinálnak a torok énekesek, csupán jól elkülöníthetővé teszik a felhangok sokaságát, amik egyébként minden egyes minket körülvevő természetes zenei hangban benne rejlenek. Persze ahhoz, hogy az alaphang, ami leginkább egy drón zúgó-búgó hangjára hasonlít, szóval ez jól elválasztható legyen a fügyszerű felhangoktól, nagyon sok gyakorlásra van szükség. Zenekarának neve Yat Ka, egy kis közép-ázsiai citera típusra utal, ezt is megszólaltatja a zenekarvezető. 2021-es nagylemezüket két évvel korábban egy európai turné során kezdték felvenni a dél-németországi Seherben, közvetlenül a Duna partján. A koronavírus járvány miatt minden koncertjüket törölték, karanténba kerültek, de a frontember nem vesztegette az idejét, sok felvételt készített. Mindig is érdekelte a sámáni mitológia és költészet, különösen a tuvái kultúra. Tuva, hivatalos nevén Tuvái Köztársaság, az Oroszországi Föderáció egyik tagköztársasága, az ország délkeleti részén korábban a Csing birodalom része volt. Torok éneklés következik tehát a Moszkvában alakult Tuváj együttestől, a Yat Ka-tól. Következik a dal tőlük, a Sárdi Lám.

Nightclub.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai. A Tankórádióban világzene következik Puerto Rico-ról.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Tankórádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, ez a világzenei válogatás éjfélig ma is a Dankó Rádióban. Korábbi műsorainkat a mediaclick.hu/Dankó oldalon találják. A következő egy órában egy-egy dal erejéig ellátogatunk, például Szenegálba, aztán a Balkánra, Goran Begovic következik egy filmzenével, és játszik ma este még nálunk a Budapest New Folk Revolution is. Most pedig irány Puerto Rico, az Amerikai Egyesült Államok társadalmi

0: This town was built by strangers.
1: Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei magazinunk szól, ez a Népek Dalai. Folytassuk a szenegáli Touré Kunda zenekarral, amely zenei sokszínűségéről és politikai aktivitásáról vált híressé. Az elmúlt csaknem 40 évben mintegy 6 nyelven rögzítettek dalokat, többek között Carlos Santanával és a Talking Heads-el is. Számottevő sikereket értek el Afrikában és Európában is, olyan ügyek iránt is elkötelezettek, mint a gyermekjogok vagy a hajléktalanok jogai. Énekelnek Wolof, Diola, Fulé és Soninké nyelveken is. Az első lemezük 79-ben jelent meg, a leghangosabb siker a 90-es években érte őket. Ekkor például Nelson Mandelának is játszottak, és szerepeltek Santana Supernatural című lemezének turnéján is. Következzen a szenegáli Touré Kunda formáció, és 2018-as zenéjük a Senebayo.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai, világzenei válogatásunk. Emir Kusturica egyik filmjének betét dalával folytatjuk. Johnny Depp és Faye Dunaway főszereplésével készült 93-ban az Arizonai álmodozók, amely természetesen az álmok kereséséről szól. Nekivágni az ismeretlennek, mint Kolumbusz. Ezt teszi a film 5 főszereplője is. A berlini Nemzetközi Filmfesztiválon jelölték az alkotást az Aranymedvére is, és megkapta a zsűri külön díját. Zenéjét Goran Bregovic jegyzi, és több dalban is közreműködik Iggy Pop meg Django Reinhardt. A most következő In the Death Car Enrico Macias Algír szerző Solenzara című dalának egy változata. Az eredeti 1967 óta népszerű Franciaországban. Ez a feldolgozás is igazi nosztalgia. Hallgassuk Goran Bregovic zenéjét, In the Death Car, aki énekel Iggy Pop.
1: A howling wind is whistling in the night. My dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Ez a világzenei magazin, itt a Dankó Rádióban. A népek dalait hallják. Magyar muzsikával folytatjuk, jöjjön a Budapest New Folk Revolution. Amikor megkérdezték a zenekar tagjait, hogy miért lett

éppen ez a nevük, akkor azt válaszolták, hogy Budapest, mert itt élünk, alkotunk. Egyszerűen ide valósiak vagyunk, és kész. New Folk azért, mert új népi, mert a népzene jelentése, tartalma folyamatosan változik. Nem a zene változik, hanem a nép. Arról is lemaradtunk, amikor a Duda zenétől a vonós bandák átvették a stafétát. Arról is, amikor a részfúvós zenekarokból beat alakult, majd abból lakodalmas rock. Azt mondják, hogy nem akartak mindenről lemaradni. A Revolution, forradalom pedig azért került a zenekar nevébe, mert forronganak egyfolytában, mert az már önmagában forradalom, hogy falusi zenét játszanak ebben a nagyvárosban. Mert másképp nem megy, mint hogy a város zajában meg kell találni a vidéket. Hangját, hiszen ott rejtezik benne. A legtisztább értéke a városnak a beszivárgó kulturális sokszínűség. Következzen a Budapest New Folk Revolution muzsikája, most a Dankó Rádióban.

Világhíres világzenék a világ minden pontjáról. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Következő állomásunk Örményország.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Itt az idő, hogy újra szóljanak a világzenék, még egy szűk órán keresztül egészen éjfélig a Dankó Rádióban. Benne pedig biztosan ellátogatunk Kubába, vérbeli latin ritmusokra számíthatnak, aztán adunk világzenét Szenegából, és George Ezra is énekel nálunk ma este még. További jó rádiózást mindenkinek! Gyiván Gasparian örmény dudukjátékos dalával folytatjuk. Ez egy koncertfelvétel, amely a Morgenland Fesztiválon készült Osnabrückben, Németországban. Needless to say, következik Hevár zenéje Gyiván Gasparian örmény dudukjátékos közreműködésével.

A Dankó Rádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Igazi multidézéssel folytatjuk, hiszen mágikus könnyedséggel elevenedik meg az 50-es évek füstös kubai bárjainak hangulata, főleg azt a New York-i José Pepito Gómez és nagy zenekara idézi meg. A csapat rögtön bemutatkozó nagylemezével véghez vitte a zenei időutazást. Mondom ezt azért, mert bevették a csapatba a legendás Los Van Vanból, César Petrosót és még jó néhány kiváló fiatal muzsikust. A zenésztársak között vannak idősebbek, fiatalabbak, a New York-i latin zenei élet kreatív tehetségei. Csak a zene szeretete és a tudás számított. A dalokat abban a még mindig állami havannai stúdióban rögzítették, amely az egyik legrégebben működő stúdió a világon. A 40-es évek eleje óta számtalan kubai legenda fordult meg itt. Többek között itt készült a Buena Vista 97-es, később Grammy-díjas nagylemeze is. Az Orkesta Akokán, mert hogy róluk van szó, a zenekar első lemeze tökéletes mementója lett a kubai forradalom előtti önfeledt boldogságnak, a mindent elsöprő szalzának és szonnak. És nem is lehet ilyen zenét csinálni, csak teljes szívből és szeretettel, mert hogy a zenekar neve az Akokán, és ezt jelenti joruba nyelven, a szívből. Szóval ízig-vérig muzsikusok szíve mélyéről érkezik a dal, az Orkeszta Akokántól, itt a Dankó Rádió.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Taka.

A Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. Folytassuk a szenegáli Lásszal, aki 2022-ben adta ki debütáló korongját Bumájé címmel, amelyen az angol nyelvű dalok mellett hallhatunk wolof nyelvű szerzeményeket is. Van olyan dala, amely a kemény kitartásról szól, amely az előadó művész eddigi életét kísérte, és egyúttal a háláról is, amelyet ezekért a pillanatokért érez. Azt mondja, az emberek gyakran hálát adnak a jó dolgokért, és ő is ezt teszi. Megköszöni azokat a nehéz pillanatokat, amelyek jobb emberré tették és megtanították az életre. Hangzásában keveredik az elektronikus zene az afropop, a hagyományos szenegáli muzsika az afro-kubai elemekkel. Korongjának címmel a Bumájé egy legendás ökölvívó mérkőzésre utal, amelyet Rumble in the Jungle, Bunyó a dzsungelben címmel rendeztek 1974-ben az egykori Zaire, ma Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában. Ezen az akkori nehéz súlyú világbajnok George Foreman és kihívója a korábbi világbajnok Muhammad Ali szállt a szorítóba. Itt a rajongók Ali Bumájé, vagyis Ali öld meg kifejezéssel bíztatták a sportolót. A mérkőzés szerencsére ennyire nem durvult el, de Muhammad Ali a 8. menetben végrehajtott KO-jával ért véget, ő győzött tehát. Lász felvétele következik, 2022-es szenegáli világzene a legendás mondattal Bumájé.

világ dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai. Egy Szent Lúciai utazás ihlette a következő felvételt, amelyről George Ezra, a dal előadója azt mesélte, hogy 2018 karácsonyán nyaraltott néhány barátjával. Egy tengerparti bárban ültek, házi készítésű rumos puncsot és helyi sört ittak, amikor felcsendült ez a dallam, nem messze a tengertől valahol egy utcában. Úgy fél óra múlva meg kellett néznie, hogy mi ez, egy utcai mulatság volt. Az emberek főztek, zenét hallgattak, és ő megkérdezett egy hölgyet, hogy mi is történik itt. Mire ő azt válaszolta, hogy temetés. Három ember temetése. Három életet ünnepeltek. George Ezra akkor azt gondolta, hogy mi ezt otthon nem pont így csináljuk, de nagyon tetszett neki, gyönyörű volt. 2022-es lemezének, a Gold Rush Kidnek a beharangozó kislemeze lett az élményből született dal, a Green Green Grass. A kritikusok szerint kirobbanó optimizmus jellemzi a felvételt, amely a barátságról és a boldogság pillanatainak megragadásáról szól. Akusztikus változatban hallgatjuk a dalt, George Ezra énekel, ez a Green Green Grass.
1: Well, she moves like light.

rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A világzenei válogatást hallották, ha tetszett a program, akkor találkozzunk holnap este is. Ma a gyártás vezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás. A himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. További jó rádiózást!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szerelmeket. Megírtam neki, hogy várja valaki, fenn a bécsi hegyeken, de várja valaki.

piac, de budai kocsma sörrel van tele. Benne a kocsváros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

nyugodt, de írt az anyóson, hogy unja magát, hozzánk akar jönni, ki az angyalát, hát megírtam neki,

Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon a falu.

virágos madár, gondos a határ. Szép galambom, tubi-tubicám, vagyolatos jegykendővel vár én rám, vagyolatos jegykendővel.

se leszünk már. Én falunak le-

Bementem a patikába szombat este zárás után titokba. Megkértem a patikárust, ma már nézze a hajamat szagosra. Olyan huncut kencepicét keverjen, aki rám néz lélegzeni se merjen. Minden legislányt egyenest a harmadnapos forró hideg kileljen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kencepicét magának. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró

a rózsám lesz benne. E piros rózsa, fehér rózsa nyílik a kertembe. Hely, de azért a legszebb virág.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak ezúttal is a Dankó Rádió 20 csak prímásával. Adásunk legelején a főszerep két olyan művészé, akik mindketten Dankó Rádiós díjazottak. Az egyikük Tolnai András, a 2024-es év Magyar Nóta díjasa, a másikuk pedig ifjabb Sárközi Lajos prímás, aki 2023-ban cigányzenei díjat vehetett át, és aki természetesen zenekarával együtt hallható. Messze van a kicsi falum. Ez az a dal, amely a 2024-es év Magyar Nótája szavazásunk nyertese volt. Jaj, de szép kék szeme van magának. Kis Angyal Ernő andalgója is elhangzik hamarosan, méghozzá Buta Árpád Attila és Balázs Tamás zenekarának tolmácsolásában. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Tartsanak velünk!

hogyha ír majd édesanyám. Réffi Lajos hallgatójával folytatjuk, valamint egy újabb Dankó rádiós díjazottal, ő Szalai Antal prímás, aki természetesen együttesével együtt hallható Dócs Péter kíséreteként. És szintén egy olyan dalról van szó, amely az év magyar nótája szavazásunkon szép helyezést ért el, a 2023-as esztendőben negyedik lett Réffi Lajos dala. Majd a Kukoricatök, Cserkuti Sándor csárdása hallható, Bányai Márton és Nyári László zenekara tolmácsolásában. Aztán Farkas Rozika énekel, aki Dankó rádiós magyar nóta díjas, Tordai Zoltán együttesével. Ez lesz majd Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frisse, az írás jól megmondja.

látok egy lelket sem a közelben. Lámpa helyett üveg van a kezemben. Kukoricatök, haszadöcögök, a Rátóti falu végi csárdából. Káposzta kapott.

olvastam a... A folytatásban Dankó klubos felvételeket játszunk önöknek. Az első egy karcagi felvétel, mely 2024 májusában készült Sánta Zsolttal és Tordai Zoltán együttesével Piros rózsák beszélgetnek. Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója után Sándor Jenő és Szenes Andor andalgója hangzik el. Nem lehet azt parancsolni senkinek. Budai Beatrixnak majd Miskolci Balogh Zoltán együttese játszik. Aztán Dankó Pista Egy cica, két cica című dalát is meghallgathatjuk Tarnai Kis Lászlótól és ifjabb Berki Béla zenekarától. Ez a felvételünk a Várkert bazárban készült 2017. decemberében a Dankó Rádió 5. születésnapján egy jubileumi gála műsor keretében.

cico, jej cico, sa s cico joj. Kergeti az ici pici engere, e kis teco, nagy teco, patico haj. Nem szeret már csak egyedül engem, jaj, de szép kis állat a cica, patica, hej, de még szebb lánya, kis teca, katica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, kergeti az icipici egere, jaj, de szép kis állat a cica, patica, hej, de még szebb lánya, kis teca, katica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, kergeti az icipici egere.

0: a cica, a cica, hely, remékszem, jaj, a kis leca, a tica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, kergeti a dici, pici engelre, jaj, de szép is állott a cica, hely, remékszem, lány, a kis leca, a tica, egy cica, két cica, száz cica, jaj, megfogta a dici, pici engelre, sic!
1: Ez is a Dankó Rádió.

Három dinnye van egy száron. Ejzeman Mihály és Szilágyi László csárdása szólt, Vincenti Istvánnak Kis Lajos zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Hús csak prímás hallható, hiszen ez a Dankó Rádió. Folytatjuk egy órás zenei összeállításunkat Mészáros András és Jónás Géza zenekarának egyik közös felvételével, mely 2023-ban a Duna Televízióban készült, Azért, hogy én szegény legény vagyok. A prímás az együttes élén Tordai Zoltán lesz. Aztán Takács Béla fakad darra, 1976-ból énekel nekünk a művész úr, Kertesház, benne egy nyíló rózsa. Jó.

0: álom.
1: Kondor Ernő csárdása után jöjjön egy újabb csárdás, a szerző ezúttal Simon Fikálmán. A dal címe Jaj, de magas ez a vendégfogadó, előadója pedig Pék László. Aztán Hajnalom csillagom címmel Tordai Borbé Pál és Heródek Sándor név frisse is elhangzik. Ezúttal Zalatót Erzsébet és Lakatos Antal zenekarának jóvoltából.

én nékem egyéb kincsem. Hűvösebb van már őszkezd lenni. A Balaton partján és árad a Duna vize, ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Kertész Zsigmond Lajos és Heródek Sándor nézszerzeménye, hamarosan Berkes Jánostól és Németh Csicsó József zenekarától hallható. Előtte a Duna Televízió egyik 2022-es felvételéről, Kalina Enikő dalol, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Váradi Aladár és Berecki Sándor hallgatója előtt ifjabb Magyar Imre és Ságodi József andalgója szól, Nádasdi Lászlótól és Hankó József zenekarától. Míg Gyémánt Ferenc nótáját itt és most Somogyi Erika énekli, Nincs én nékem egyéb kincsem, Johann János zenekara játszik.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: A Kiskereki betyárcsárda című dallal folytatjuk, és egy olyan felvétellel, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Kolostyák Gyulát Budai Sándor zenekara kíséri. Aztán Petrik Balázs, Petrik Sándor és Magócsi Lajos andalgójával érkezik, ha igazi jó barátom vagy.

0: megélek én kis angyalom magamban, ha a szíved meg is szakad, ha a szíved meg is szakad, titok.
1: Kedves hallgatóink, ez volt Urbán Katalin és Major Simon csárdása Kalcagi János tolmácsolásában. A toronyban jaj, de sok a Garádics. És már is elérkezett a búcsú ideje. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozzunk legközelebb is egy újabb Húscsak Prímásban, de ha tehetik, addig is hallgassák a Dankó Rádiót. Most még Őszi eső huldogál a levélre címmel Lakatos Miklós zenekarát hallgathatjuk. Minden jót, viszont hallásra. Morvai Noémi búcsúzik.